0: Tomorrow during the bath.
1: Holnap a fürdés ideje alatt.
2: Sutra za vrijeme dok se kupaš.
0: She will attack on your right shoulder.
1: Meg fog támadni a jobb válladnál.
2: Ona će napasti tvoje desno rame.
0: With such a wide open mouth.
1: Olyan vad, kitátott szájjal.
2: Sa širom razjapljenim ustima.
0: Not little, very wide.
1: Nem kicsi, hanem nagyon szélesre tárt szájjal.
2: Neće ih samo malo otvoriti, već razjapiti.
0: If you will survive in that constellation.
1: Ha ezt a konstellációt túléled.
2: Ako preživiš tu konstelaciju.
0: Then will be okay.
1: Akkor minden rendben lesz.
2: Sve će biti dobro.
0: Otherwise the whole universe will collapse together.
1: Máskülönben az egész világegyetem össze fog omlani.
2: U suprotnom će se urušiti cijeli univerzum.
0: But she is well informed.
1: De ő nagyon jól informált.
2: Ali ona je jako dobro obavještena.
0: If you notice and take care, she will not do.
1: Ha észreveszed és megfigyeled, akkor nem csinálja.
2: Ako primijetiš to smjera, ona to neće učiniti.
0: So you should play innocently.
1: Tehát tégy úgy, mintha ártatlan lennél.
2: Zato odglumi nevinašce.
0: But as soon as she opens mouth,
1: mihelyst kinyitja a száját,
2: čím ona tvorí ústa,
0: better you escape.
1: Jobb, ha elmenekülsz.
2: Ti najbolje pobjegni.
0: So now the next day is coming.
1: Így hát eljött a másnap.
2: Tako je stigo sljedeći dan.
0: Shiva's heart is pumping.
1: Shiva sive ugrant.
2: Shivino srce je tuklo.
0: What she is going to do?
1: Mit fog most činani a Parvati?
2: Što će Parvati učiniti?
0: Ladies are 1000 times stronger than one tiger.
1: A hölgyek néha ezerszer erősebbek, mint egy tigris.
2: Jer žene su tisuću puta snažnije od tigra.
0: Because that's Shakti.
1: Mert ez a Shakti.
2: Ez van a Shakti.
0: That Shakti can be destructive.
1: A Shakti lehet pusztító.
2: Shakti može biti destruktívna.
0: Or can be protective.
1: Vagy védelmező.
2: Ali može zaštititi.
0: That Shakti can be mother.
1: Ez a Shakti lehet anya.
2: Shakti može biti majka.
0: Or that Shakti can be your death.
1: Vagy ez a Shakti lehet a halálod.
2: Ali Shakti može biti vaša smrt.
0: That's why there's a Shakti puja celebration.
1: Ezért van a Shakti Puja szertartás.
2: Zato se slavi Shakti Puja.
0: In your car is Shakti.
1: Az autódban Shakti van.
2: U vašem autu postoji Shakti.
0: The engine, the motor is the Shakti.
1: A motor az a Shakti.
2: Motor je Shakti.
0: That can bring to your destination.
1: Az elvihet téged a cél állomáshoz.
2: Snaga koja će vas dovesti do cilja.
0: Or that can kill you.
1: De meg is ölhet.
2: Ili koja vas može ubiti.
0: Knife is a Shakti.
1: A kés is Shakti.
2: Nož je Shakti.
0: Gun is Shakti.
1: A pisztoly is Shakti.
2: Puška pištolj je Shakti.
0: Electricity is Shakti.
1: Az elektromosság Shakti.
2: Električna energia je Shakti.
0: The whole world is entirely filled with Shakti.
1: Az egész világot teljesen eltölti a Shakti.
2: Cijeli je svijet ispunjen sa Shakti.
0: Shakti is ruling, you know.
1: A Shakti uralkodik, tudjátok?
2: Shakti vlada.
0: Ladies are governing the world, not the men.
1: A hölgyek irányítják a világot, nem a férfiak.
2: Žene vladaju svijetom, ne muškarci.
0: Men are only the guards.
1: A férfiak csak az őrök.
2: Muškarci su samo čuvari.
0: Shakti. So you see? So Shakti is divine, Shakti is merciful, Shakti is great.
1: A Shakti isteni, a Shakti kegyes, a Shakti nagy.
2: Shakti je božanska, milostiva, velika.
0: If 1 minute electricity goes out, you know.
1: Ha egy percre kimarad a villamos áram.
2: U jednom trenutku kad nestane električna energia.
0: How many millions of or billions of forints lost?
1: Hány milliárd forint vész el?
2: I nastane šteta od milijardi, milijardi forinti.
0: All factory stops.
1: Az összes gyár megáll.
2: Sve tvornice more obustaviti.
0: All hospitals, the lifts.
1: Összes kórház, lift.
0: Instruments.
2: Bolnice, liftovi, instrumenti.
1: Készülék.
0: All cars stops there where it is.
1: Összes autó megáll ott, ahol van.
2: Svi automobili stanu tamo gdje jesu.

0: And this can save our life.
1: És ez megmentheti az életünket.
2: And Krisztus môže spasiti náš život.
0: So this world is full of Shakti.
1: Ez a világ tele van Shaktival.
2: Ovej svět pun Shakti.
0: And we should know how to deal with this.
1: És tudnod kell, hogy hogyan bánj vele.
2: Trebamo znati kako postupati s time.
0: Shiva was well informed.
1: Shiva jól informált volt.
2: Shiva je bio dobro informiran.
0: Now even Shiva would like to think different, he can't.
1: Most még maga sem tud, maga Shiva sem tud máshogyan gondolkodni.
2: Sad kad bi Shiva i želio drugče razmišljati, ne može.
0: Such blackmails in your consciousness creates immediately the border. And there is the border of your tolerance.
1: Ilyen fekete szuggeszió az elmédben, ez rögtön határokat hoz létre, és ez véget vet a toleranciának.
2: I takve ucjene u vašem umu trenutačno stvaraju granice vašoj toleranciji.
0: Even he begins to think nice about Parvati.
1: Még ha elkezd szépet is gondolni Parvatiról.
2: Csak kad počne lijepo razmišljati o Parvati.
0: No, she has no power.
1: Nem, nincs rá ereje.
2: Ona više nema snage.
0: She cannot do anything to me.
1: Ő nem tehet velem semmit.
2: Ona mi ništa ne može učiniti.
0: And she loves me.
1: És ő szeret engem.
2: Ona me voli.
0: She is one with me.
1: Ő egy velem.
2: Ona je jedno sa mnom.
0: But still, in his fantasy, he sees her wide open mouth.
1: De mégis a fantáziájában ott látja szélesen nyitott száját.
2: Ali ipak u svojoj mašti vidi njena razjapljena usta.
0: And already he feels his shoulder bitten by her.
1: És már érzi is, hogy a vállát megharapták.
2: I već osjeća ugriz na svom ramenu.
0: That shoulder is already damaged little.
1: Az a váll már szét is van roncsolva.
2: Rame već malo načeto.
0: Like when someone gets the death sentence.
2: To je kao kad nekog osudite na smrt.
0: That he will be,
1: hogyha valakit halálra ítélnek.
0: Then before bringing to that table or to that room, that person is already died.
1: Mielőtt már odavinnék abba a szobába vagy.
0: Emotionally.
1: Ahhoz az asztalhoz, az az ember már érzelmileg halott.
2: I prije nego što osuđenika na smrt odvedete u prostoriju koju će se izvršiti egzekucija, ta osoba već emocionalno umrla.
0: Shiva is sitting on the rock.
1: Ő ült a sziklán.
2: Shiva je sjedio na stijeni.
0: Parvati is coming with a bucket of water.
1: Parvati jött egy vödör vízzel.
2: Parvati došla sa kantom vode.
0: And putting water on his body to wash.
1: És elkezdte a vízzel mosni Shivát.
2: Zalievala mu tijelo da ga pere.
0: And right shoulder is trembling.
1: A jobb váll remegett.
2: A Shivino desno rame je drhtalo.
0: And she asks Shiva.
1: És ő megkérdezte Shivát.
2: I ona upita Shivu.
0: Lord.
1: Uram.
2: Gospode.
0: Is this water too cold?
1: Ez a víz túl hideg?
2: Je li ti voda prehladna?
0: No.
1: Ne.
2: Ne, ne, nije.
0: Then why your shoulder is today a little bit trembling?
1: Akkor miért remeg egy kicsit a vállat most?
2: I zašto ti onda danas drhti rame?
0: He said, no, it's okay.
1: Ne, minden rendben.
2: Shiva reče, ma ne, sve u redu.
0: So she said, don't worry, it will be okay.
1: Ne aggódj, rendben lesz.
0: Rubbing more and more.
1: Egyre jobban dörzsölte.
2: Hariti kaže, ne brini, bit će u redu, i sve više masirala rame.
0: And Shiva is thinking.
1: Shiva azt gondolta.
2: A Shiva je razmišljala.
0: Definitely, today I will lose my shoulder.
1: Biztos, hogy ma elvesztem a vállamat.
2: Danas ću definitivno izgubiti svoje desno rame.
0: Out of love, I can't say no.
1: Szeretetből nem mondhatom azt, hogy nem.
2: Zbog ljubavi, iz ljubavi ne mogu reći ne.
0: And if I will tell something, maybe I am wrong.
1: Ha mondok
0: I will hurt her.
1: Ha mondok valamit, lehet, hogy megbántom, lehet, ako, hogy nincs igazam.
2: Ako nešto kažem, možda nisam u pravu i povrijedit ću ju.
0: And she said, Lord, don't pay too much attention to this order. It will be okay.
1: Uram, ne figyelj annyira nagyon oda erre a vára. Minden rendben lesz.
2: A Parvati rekla, Gospode, nemoj obraćat previše pažnje na to desno rame. Biće sve u redu.
0: And Shiva was thinking.
1: Shiva azt gondolta.
2: Shiva razmišljao.
0: Narada is right.
1: Naradának igaza van.
2: Narada je u pravu.
0: Definitely she is planning.
1: Biztosan tervezi már.
2: Ona očito nešto planira.
0: So he was looking that side and then looking again back side.
1: A másik oldalra nézett, aztán megint visszanézett.
0: And she opened wide mouth.
1: Ő pedig, a Parvati pedig nagyon szélesre nyitotta a száját.
0: So he could see on her shadow on the rock.
1: Shiva a másik oldalon Parvati árnyékát láthatta.
2: Shiva se ogledavo lievo desno i vidio Parvati sa razjatenim
0: ustima. Mouth was opening wide.
2: I vidio
1: njenu sjenu. A száj nagyon szélesre nyílt.
2: Vidio njenu sjenu sa veliko otvorenim ustima.
0: Because she wanted to touch on the middle of the tongue, you know.
1: Mivel a nyelve közepével akarta megérinteni a bőrét.
2: Jer ga je htjela dotaknuti sredinom jezika.
0: And she came near.
1: És közel hajolt hozzá.
2: I približila mu se.
0: And in that minute Shiva looked to her.
1: Abban a pillanatban Shiva oda pillantott.
2: I u tom trenutku je Shiva pogledao.
0: So complete picture was there.
1: Ott volt egy teljes kép.
2: Imali smo kompletnu sliku.
0: As Narada described.
1: Ahogy Narada leírta.
2: Onako kako je Narada opisao.
0: Perfectly.
1: Tökéletesen.
2: Savršeno točno tako.
0: His plan was successful.
1: A terve sikeres volt.
2: Njegov plan je bio vrlo uspješan.
0: Shiva ran away.
1: Shiva elfutott.
0: With his bathing towel.
1: Törülközőbe csavarva.
2: Sa haljom.
0: And she ran behind him. Lord, what happened? Stop, please.
1: Ő a Parvati pedig futott utána, hogy Uram, mi történt? Állj meg!
2: A Parvati je potrčala za njim i pitala, Gospode, molim te, što se dogodilo?
0: We often saw Shiva running.
1: Gyakran látjuk Shivát futva.
2: I često vidimo Shivu kako trči.
0: But that fast running I never saw.
1: De annyira gyorsan még sohasem futott.
2: Ali tako brzo još nikad nije trčao.
0: So that fast running away your confidence.
1: Ilyen gyorsan fut el a bizalmat.
2: Tako brzo bježi vaše povjerenje.
0: That fast running away your devotion.
1: Ilyen gyorsan fut el az odaadásod.
2: Tom brzinom bježi i vaša predanost.
0: Shiva and Narada have lost nothing.
1: Narada nem veszített semmit.
2: Narada nije ništa izgubio.
0: But you lost something.
1: De te veszítesz valamit.
2: Ali vi ste nešto izgubili.
0: It destroyed your spirituality.
1: A te lelkiségedet tette tönkre.
2: Te uništilo vašu duhovnost.
0: It took long time.
1: Sok időbe telt.
2: Trebalo je dugo vremena.
0: Few hundred years.
1: Pár száz évbe.
2: Nekoliko stotina godina.
0: Till they could come again together.
1: Amíg megint újra egy összekerültek.
2: Dok se nisu opet mogli spojiti.
0: And speak. What happened?
1: És megbeszélték, hogy mi történt.
2: I razgovarati o tome što se dogodilo.
0: Then they both smiled.
1: Akkor mindketten mosolyogtak.
2: Ona se oboje nasmiješilo.
0: It was the Narada's politic.
1: Ez a Narada politikája volt.
2: Bila je to Naradina politika.
0: In that minute Narada came.
1: Abban a pillanatban jött Narada.
2: Tom trenutku je došao Narada.
0: Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.

0: As the Tulsidas, the Narada was singing full of the devotion, Shiva forgave him immediately.
1: Amikor Narada teljes odaadással énekelt, akkor Shiva azonnal megbocsátott.
0: Om Namo Shivaya means, Shiva please forgive me.
1: Om Namo Shivaya, azt jelenti, Shiva kérlek, bocsáss meg nekem.
0: Excuse me please. And Shiva said, all right.
1: Shiva azt mondta, rendben van.
2: So this is... Pjeval tako pun devocije predanosti Shiva mu je oprosti jer Om Namo Shivaya znači Gospode oprosti mi, molim te.
0: So this is what we need in our life.
1: Erre van szükségünk az életünkben.
2: U svom životu trebamo to.
0: And the Lord will always forgive us.
1: Az Úr mindig meg fog nekünk bocsátani.
2: Bog će nam uvijek oprostiti.
0: But it's pity.
1: De nagy kár.
2: Ali je šteta.
0: Forgiving means not that it will be as it is, it was. Forgiving means not that it will be or everything okay like before.
1: A megbocsátás nem azt
0: you have to begin new steps again.
1: Megbocsátás nem azt jelenti, hogy megint minden úgy lesz, ahogy azelőtt volt. Újra előről kell kezdened.
2: Oprostiti ne znači da će stvari biti kao prije, nego to je jedan novi početak, novi korak.
0: So therefore, you should surrender.
1: Ezért add át magad.
2: Zato se trebate predati.
0: And you should care about people. Don't neglect them.
1: És figyelj oda az emberekre. Ne utasítsd el őket.
2: Trebate brinuti o ljudima, ne zanemarivati ih.
0: As greater you become, that much humble you should become.
1: Minél nagyobb leszel, annál alázatosabbnak kell lenned.
2: I što veći postajete, to trebate postati i ponizniji.
0: As soon as the thoughts of power comes in your mind, dominating, then you will fall down spiritually.
1: Mihelyest az erő fog megjelenni az elmédben, a dominancia, akkor spirituálisan megint alá fogsz hullani.
2: Čím se v vašem umu pojave misli o moći, o dominaciji, tada duhovno padate.
0: Yoga teacher must be very humble.
1: A yoga oktatónak nagyon alázatosnak kell lenni.
2: Učitelji joge trebaju biti veoma ponizni.
0: Yoga teacher have to love the people.
1: A yoga oktatónak szeretnie kell az embereket.
2: Učitelji joge trebaju voljeti ljude.
0: And you should be so kind, so humble, so loving heart that people are looking forward to come to the satsang or to the class.
1: És annyira kedvesnek és alázatosnak és szerető szívűnek kell lenned, hogy az emberek várják már azt, hogy mikor lesz már a jóga óra vagy a szatszang.
2: Trebate biti tako ljubazni, toliko poniznog srca punog ljubavi, da se ljudi raduju što će doći na szatszang ili na sat joge.
0: Someone wrote me a letter.
1: Valaki írt nekem egy levelet.
2: Nekom je napisao pismo.
0: From one of your countries.
1: Az egyik országotokból.
2: Iz jednog vaših zemalja.
0: Swamiji, why do we have satsang only once a week?
1: Swamiji, miért csak hetente egyszer van nekünk satsangunk?
2: Swamiji, zašto imamo satsang samo jednom tjedno?
0: The whole week is so hard, so long to wait till Friday comes, there is satsang.
1: Az egész hét olyan hosszú, olyan nehéz kivárni azt, hogy péntek este legyen és satsangra tudjak menni.
2: Je cijeli tjedan toliko težak i tako dug dok ne dođe petak dan kad imamo satsang.
0: I am longing for that.
1: Nagyon vágyom rá.
2: Ja žudim za time.
0: And some people write me letter.
1: Valaki azt írta nekem levélben.
2: Neki su mi ljudi napisali pisma.
0: Excuse me please.
1: Kérlek, bocsáss meg.
2: Oprosti, molim te.
0: But I hate to go to satsang.
1: De utálok a satsangra menni.
2: Ali mrzim ići na satsang.
0: I don't like these people there.
1: Nem szeretem ezeket az embereket, akik ott vannak.
2: Ne volim ljude koji su tamo.
0: They are sitting all these crazy people.
1: Az összes őrült ott ül.
2: Tamo sjede sve neki luđaci.
0: And nobody loves someone.
1: Senki se szereti egymást.
2: I niko ne voli drugoga.
0: And there are two, three people, they demonstrate, they think they are the bosses.
1: Van két-három ember, aki demonstrál, és ők azt gondolják magukról, hogy ők a főnökök.
2: Postoje dve-tri osobe, koje se ponašaju kao da su šefovi.
0: Like these people are also there.
1: Ilyen emberek is vannak ott.
2: Imaj takvih slučajeva.
0: So it is that person who sees negative is the negative.
1: Tehát az a személy, aki negatívan szemléli a dolgokat, ő maga negatív.
2: A negatívna je osoba, ona osoba, koja vidi negatívno.
0: Because they lost this love.
1: Mert elvesztette ezt a szeretetet.
2: Jer takva osoba izgubila ljubav.
0: And when there is no love, then everything is disturbing.
1: Hogyha nincs szeretet, akkor minden zavar.
2: A tamo gdje nema ljubavi, sve je razoreno.
0: That everyone is stranger.
1: Akkor mindenki idegen.
2: Onda su svi međusobno stranci.
0: And one feels that they are against me.

0: És az ember úgy érzi, hogy ezek ellenem vannak.
1: Imamo osjećaj da su ti ljudi protiv nas.
2: So this means now you fall into the darkness.
0: Ez azt jelenti, hogy most beleestél a sötétségbe.
1: To znači da sada padate u tamu.
2: Your spirituality is getting down, is decreasing.
0: A lelkiséged lefelé megy, csökken.
1: Vaša se duhovnost smanjuje, ona pada.
2: If your spirituality is increasing,
0: ha a lelkiséged növekszik,
1: ako vam raste duhovnost,
2: then you will not see like this.
0: Akkor nem fogod így szemlélni a dolgokat.
1: Onda nećete primjećivati takve stvari.
2: So those who are not going in satsang,
0: tehát akik nem mennek a satsangra,
1: oni koji ne odlaze na satsang,
2: their development is very slow.
0: Azok nagyon lassan fejlődnek.
1: Njihov je razvoj jako spor.
2: And you are not going for the organizers to the satsang.
0: És te nem a szervezők kedvéért mész a satsangra.
1: A na satsang ne odlazite radi organizatora.
2: You are going to Mahaprabhuji.
0: Hanem Mahaprabhuji kedvéért.
2: Devapuriji.
0: Devapuriji kedvéért.
1: Idete Mahaprabhuji u Devapuriji.
2: And you are going for yourself, not for anybody.
0: És saját magadért mész oda, nem másért.
1: Idete zbog sebe, a ne zbog nekog drugog.
2: Be thankful and feel yourself worthy that you can go to satsang.
0: Légy hálás és érezd magad megtisztelve, hogy satsangra mehetsz.
1: Budite zahvalni, osjetite se dostojnim što imate priliku otići na satsang.
2: And someone have to be a little strict.
0: Van, akinek egy kicsit a szigorúságot is fel kell vállalni.
1: Ponekad treba biti malo strict and strog.
2: Someone have to organize something.
0: Van, akinek meg kell szervezni a dolgokat.
1: Neko i mora organizirati stvari.
2: That's it.
0: Erről van szó.
2: Even you don't like injection, but doctor have to give injection.
0: Még ha nem is szereted az injekciót, az orvosnak be kell adni.
1: Jako možda ne volite injekciju, liječnik vam je ipak mora dati.
2: May you think how cruel he is.
0: Gondolhatod azt, hogy milyen kegyetlen.
1: Vi možete misliti da je on okrutan.
2: How unhuman he can be.
0: Milyen embertelen.
1: Da je
2: without
1: nehuman,
2: any feelings.
0: Érzéstelen.
1: Bez osjećajan.
2: 5 cm long needle.
0: 5 cm tű.
1: Ubode vam iglu od 5 cm.
2: But doctor don't think like that.
0: De az orvos nem így gondolkodik.
1: Ali liječnik ne razmišlja na taj način.
2: He has positive thinking.
0: Ő pozitívan gondolkodik.
1: On pozitívno razmišlja.
2: That you will be helped through this.
0: Hogy ez meggyógyít téged.
1: Da će vam ta injekcija podariti zdravlje.
2: Therefore,
0: ezért,
2: all should be humble.
0: Mindenki legyen alázatos.
1: No one bi treba biti ponizni.
2: No one should be afraid about anybody.
0: Senki se féljen senkitől.
1: I niko se ne bi treba bojati nekog drugog.
2: Help, help, help.
0: Segíts, segíts, segíts.
1: Pomozite, pomozite, pomozite.
2: Then is your intellect will become very clear.
0: Akkor az intellektusod nagyon tiszta lesz.
1: Tada će vaš intelekt postati veoma jasan.
2: And your intellect will be supportive.
0: És az intellektusod támogató lesz.
1: I vaš intelekt će postati vaša potpora.
2: Otherwise you will have bad conscience.
0: Máskülönben rossz lesz a lelkiismereted.
1: Inače ćete imati lošu savjest.
2: And when you have bad conscience, then bad thoughts.
0: Ha rossz a lelkiismereted, rosszak a gondolataid.
2: Bad feelings.
0: Rosszak az érzéseid.
1: Iz loše savjesti proizlaze loše negativne misli, loše osjećaji.
0: Akkor elvesztél.
1: Izgube se.
2: And then searching something different.
0: Valami mást keresel.
1: Zgubite se, pa tražite nešto drugo.
2: Also you don't like there.
0: Aztán majd azt sem fogod szeretni egy idő után.
1: Onda vam se ni to ne sviđa.
2: Then something different.
0: Akkor megint valami más.
1: Pa opet nešto novo naiđe.
2: There also don't like.
0: Aztán azt sem szereted.
1: Ali ni to vam se ne sviđa.
2: Then you don't know how to come back again.
0: Akkor már nem tudod majd, hogy hogyan térjél vissza megint.
1: Na kraju ne znate kako da se vratite.
2: So you should adopt the technique of Narada.
0: Tehát hasznosítsd Narada technikáját.
1: Trebate prisvojiti Naradinu techniku.
2: How to come back to Shiva.
0: Hogy hogyan jöjj vissza Shivához.
1: Kako da se vratite Shivi.
2: So you made a mistake, like Narada made a mistake.
0: Tehát hibát követ.

0: el, ahogy Narada is hibát követett el.
1: Pogriešili ste kao što je Narada pogriešio.
2: But now you come back.
0: De most visszajöttél.
1: Ali sada se vraćate.
2: Door is always open.
0: Az ajtó mindig nyitva áll.
1: Vrata su uvijek otvorena.
2: Therefore, avoid the kusanga.
0: Ezért kerüld el a kusangát.
1: Zato izbjegnite kusang loše
2: društvo. Avoid this nonsense gossipings.
0: Kerüld el ezt az értelmetlen pletykálkodást.
1: Izbjegnite loše razgovore,
2: ogovaranja. Don't talk nonsense.
0: Ne beszélj értelmetlen dolgokat.
1: Nemojte sami govoriti gluposti.
2: If you confuse one spiritual person,
0: ha egy spirituális személyt megzavarsz,
1: ako dovedete u konfuziju jednu duhovnu osobu,
2: then you have to wait for one life,
0: akkor egy életet,
2: for realization.
0: Egy életet kell várnod a megvalósításra.
1: Morate na realizáciu čekati cijeli jedan život.
2: If you confuse two,
0: ha kettőt összezavarsz,
2: then two lives,
0: akkor az két élet.
1: Ako smetete dvije osobe, onda morate čekati dva života.
2: If you are talking confused 100 people, then 100 lives you have to wait.
0: Ha a beszéded 100 embert összezavar, akkor 100 életet kell várnod.
2: Jézus Mária.
1: Ako svojim razgovorom unesete nemir, konfuziju u stotine ljudi, onda morate stotinu života čekati, o Gospode Bože.
0: Jézus Mária.
2: And therefore,
0: ezért,
1: zato,
2: everything comes to you.
0: Minden általad jön.
1: Sve vam se vraća.
2: So, you should be afraid about your things, what happens to you, will happen to you.
0: Tehát saját magad dolgaitól kell félned, hogy ezáltal mi fog veled történni.
1: Zato se trebate bojiti onog što se može vama dogoditi, vaših osobnih stvari.
2: So that is against ahimsa.
0: Ez ellentétes az ahimsával.
1: Jer takvo je ponašanje protiv ahimse.
2: To confuse someone, misguide someone means you are killing spiritually that person.
0: Ha valakit megzavarsz, ha valakit félrevezetsz, akkor ez azt jelenti, hogy spirituálisan megölöd azt a szemét.
1: I ako nekog zbunite, odvedite na krivi put, to znači da ubijate duhovnost te osobe.
2: It's not ahimsa.
0: Ez nem ahimsa.
1: To nije ahimsa.
2: Therefore, always analyze your thoughts.
0: Ezért mindig elemezd a gondolataidat.
1: Zato uvijek analizirajte svoje misli.
2: Very careful.
0: Nagyon óvatosan.
1: Vrlo pažljivo.
2: You should know that your thought will be very soon your word.
0: Tudnod kell nagyon jól, hogy a gondolatod az hamarosan szavad lesz.
1: Trebate znati da je misao koju pomislite vrlo brzo postaje riječ koju izgovarate.
2: And then your words will be very soon the reality.
0: És aztán a szavaid nem sokára a valósággá válnak.
1: I ta riječ će se ubrzo pretvoriti u realnost.
2: So these are some spiritual instructions for your protection of your spirituality.
0: Ezek spirituális instrukciók abból a célból, hogy védelmezd a lelkiségedet.
1: To su neka duhovna uputstva kako zaštititi vašu duhovnost.
2: You will have not find such a master who is so direct to you.
0: Nem találsz olyan mestert, aki direktben rád mutat.
1: Nećete naći učitelja koji će vam direktno pokazati.
2: Because I care about you.
0: Mivel én vigyázok rátok.
1: Ja vam to govorim jer mi je stalo do vas.
2: I'm not someone who give lecture and go away.
0: Nem olyas valaki vagyok, aki megtartja az előadását és aztán arrébb megy.
1: Ja nisam netko ko drži predavanje i onda jednostavno odem.
2: We live together.
0: Mi együtt élünk.
1: Mi živimo zajedno.
2: That's it.

0: Now we will hear a bhajan upsop dia is jivanka.
1: Most a következő bhajan címe abasop dia is jivanka.
0: And we are praying to God, the whole burden of my life I am laying into your hands.
1: Ebben imádkozunk Istenhez, hogy az életem minden terhét hadd tegyem a kezedbe.
0: And if I will be successful, it is also in your hands.
1: Ha sikeres leszek, az is a kezeidben van.
0: And I want to reach you.
1: Szeretnélek elérni.
0: And for this, I give up the happiness in the world.
1: Ezért feladom a világban keresendő boldogságot.
0: Or my attachment to the world.
1: A világhoz való kötődésemet.
0: And of course I'm living in this world, but let me be so pure as the lotus flower on the water.
1: Természetesen ebben a világban élek, de hagyj legyek olyan tiszta, ahogyan a lótusz virág él a vízben.
0: And when I'm living in the world, let me be selfless.
1: És hogyha a világban élek, hadd legyek önzetlen.
0: And when I will die, let me be in your hands.
1: És amikor meghalok, hadd legyek a te kezeidben.
0: Because I am living in the world, but also the world is in your hands.
1: Mert én a világban élek, de a világ a te kezeidben van.

0: Next bhajan will be Gurudev Sharanatumari.
1: Következő bhajan címe Gurudev Sharanatumari.
0: I'm in thy shelter.
1: A védelmedben vagyok.
0: And please remove my anxieties.
1: Kérlek, távolítsd el a nyugtalanságomat, szorongásomat.
0: Please be merciful to me and let me overcome the troubles.
1: Kérlek, légy kegyelmes hozzám, és hagyj szeljem át, hagyj küzdjem le a nehézségeket.
0: No mother, father or friends, nobody is mine.
1: Apa, anya és a barátaim, egyikük sem az enyémek.
0: Please save me from this big net of Maya.
1: Kérlek, ments meg engem a Maya nagy hálójából.
0: Always I'm diving so deep into this Maya.
1: Olyan mélyen elvesztem ebben a hálóban.
0: Please save me.
1: Kérlek, ments meg.
0: And maybe I'm not so good in doing all my practices.
1: Talán nem vagyok olyan jó a gyakorlataimban.
0: But you are the merciful one.
1: De te vagy a kegyelmes.
0: Please remove this dualism.
1: Kérlek, távolítsd el ezt a kettősséget.
0: And you are giving everything.
1: Te vagy az, aki mindent adsz.
0: I'm in thy shelter.
1: És én a védelmed alatt állok.
0: And let me repeat your name.
1: Hagy ismételjem a neved.

0: Now we will. Next bhajan will be Sataguru Sacha Mila Jabahise.
1: Sataguru Sacha Mila Jabahise, ez lesz a következő bhajan címe.
0: When I met my Sataguru Dev, all my doubts were destroyed.
1: Amikor találkoztam a mesteremmel, akkor minden kétségem eloszlott.
0: Before I met my Gurudev, many ways were advised.
1: Mielőtt találkoztam a mesteremmel, sokféle tanácsot kaptam.
0: Pilgrimage, fasting.
1: Böjt, zarándoklat.
0: But when I met my Gurudev, he showed me the essence.
1: De amikor találkoztam a mesteremmel, ő megmutatta nekem a lényeget.
0: He opened me inside and showed me God who is in my heart.
1: Belülről nyitott ki engem, és megmutatta Istent, aki a szívemben lakik.
0: I saw the one and the flame, my flame, united with the gods.
1: Láttam az egyet, és az én lángom egyé vált Istennel.
0: Everything is in my heart.
1: Minden a szívemben van.
0: My doubts are gone.
1: A kételyem eltűnt.
0: And I crossed my karmas.
1: És leküzdöttem a karmáimat.
0: My inner self and the eternal is one.
1: A belső lényem és az örökkévaló egy.
0: This is what we want to reach.
1: Ez az, amit szeretnénk elérni.
0: That my inner self and the divine is one.
1: Hogy az én belső lényem és az isteni egy.
0: In reality it is like that.
1: És a valóságban ez így van.
0: But we are still so much bound to the outer world.
1: De mi mégis kötődünk annyira a külső világhoz.
0: So much bound to our thoughts and feelings and intellect.
1: És annyira kötődünk a saját gondolataink, az érzéseinkhez, intellektusunkhoz.
0: And then we always think we are individual.
1: És mindig azt gondoljuk, hogy egyéniek vagyunk.
0: And we are not one, we are single.
1: Nem egyek, hanem egyéniek, egyedüliek.
0: And then we are fighting in the world.
1: És akkor harcolunk a világban.
0: But the Gurudev tells us.
1: De there, Isten azt mondja nekünk.
0: The outer world is manifold.
1: A külső világ sokféle.
0: But the Purusha, the inner self, is one.
1: De a lélek egy.
0: And with our practice, with all what Gurudev is giving us to practice,
1: és a gyakorlás segítségével, amit Isten adott nekünk,
0: we can realize that.
1: Felismerhetjük ezt.

0: श्री नारायण भगवान की जय। श्री मंगलाज महाराज की जय।
1: Next bhajan will be Bhai Tumar Jagore.
2: A következő bhajan címe Bhai Tum Jagore.
1: And in this bhajan, Holy Guruji, Sri Swami Madhavananda Ji.
2: Ezt a bhajant Holy Guruji írta Madhavananda Ji.
1: Was speaking to the human.
2: Az emberhez beszél.
1: Bhai brother, awake.
2: Testvérem, ébredj.
1: Your time is shortly over.
2: Az időd rövidesen lejár.
1: And you were falling in the sleep of ignorance.
2: És a tudatlanság álmába fogsz hullani.
1: And therefore you are suffering.
2: És ezért szenvedsz.
1: And again you will be born and go.
2: És újra és újra megszületsz és újra elmész.
1: Birth and death.
2: Ez a halál és a születés.
1: Only your guru can free you from that.
2: Csak a mestered képes ettől megszabadítani.
1: He can lead you from this ignorance to the light.
2: Ő vezethet el téged a tudatlanságtól a fénybe.
1: To the light of wisdom.
2: A bölcsesség fényébe.
1: To the light of knowledge.
2: A tudás fényébe.
1: To the light of liberation.
2: A felszabadulás fényébe.
1: We are caught in this net of attachment and world.
2: A világi kötöttségek hálója kapott el bennünket.
1: But your life, your human life is a precious diamond.
2: De az emberi életed egy értékes gyémánt.
1: It is not so easy to get a human life.
2: Nem olyan könnyű emberi életet kapni.
1: And the sense of the life is not to earn money.
2: És az élet értelme nem az, hogy pénzt keres.
1: To have a big house.
2: Vagy nagy házad legyen.
1: Or many jewelries.
2: Vagy sok ékszered.
1: Even not to have to gain knowledge in the outer world.
2: És az sem, hogy a külvilágról halmoz fel egyre több tudást.
1: The meaning for the sense of human life is to realize the Atma.
2: Az ember élet célja, hogy felismerjük az Atmát.
1: And you can find it in your heart.
2: És ezt a szívedben találhatod meg.
1: And Holy Guruji said, Mahaprabhuji, my divine master.
2: Holy Guruji azt mondja, Mahaprabhuji az én isteni mesterem.
1: He was awakening this sleeping swan.
2: Ő ébresztette fel ezt az alvó hattyút.
1: Don't waste your precious human life.
2: Ne pazarold el az értékes emberi életed.

0: Now we will chant a bhajan from Shri Kabir Das Ji.
1: Most Shri Kabir Das Ji bhajanját fogjuk énekelni.
0: Matkara Mohatu.
1: Aminek az a címe, hogy Matakara Mohatu.
0: It is always that same, no? Some form of our false identification.
1: Ez mindig ugyanarról szól, ez valamilyen azonosításról, valamilyen formáról.
0: We always hope, or it's normal for us, that we search to quench our thirst for being happy and full of peace and joy in the outer world.
1: Mindig a külvilágban keressük a boldogság és az öröm iránti vágyunk beteljesülését.
0: But we, on the other side, we know the outer world is always changing.
1: De másfelől tudjuk, hogy a külső világ mindig
0: változik. It will not remain.
1: Ez nem marad állandó.
0: So get rid of this ignorance.
1: Ezért tehát szabadulj meg ettől a tudatlanságtól.
0: This attachment.
1: Ettől a kötődéstől.
0: And these longings.
1: Ezektől a vágyaktól.
0: Sing the bhajans. To praise the highest.
1: Énekeld a bhajanokat, hogy dicsőítsd a legfelsőbbet.
0: We always think, for us it's normal that we think the in the outer world there we find the happiness.
1: Számunkra mi általában a külső világban gondoljuk meglelni a boldogságot.
0: And also that we are happy and we are loved and we can love to one another.
1: És azt gondoljuk, hogy a boldogságunkat és a szeretetünket valaki másban találjuk meg.
0: Because we are so far from our inner self.
1: Mert olyan messzire vagyunk a saját belső lényegünktől.
0: That we search for this.
1: Hogy keressük ezt.
0: But we forgot that it is in us.
1: De elfelejtjük, hogy ez bennünk van.
0: And Kabira says, the eyes are given to you to see the Lord.
1: A Kabir Das azt mondja ebben a bhajanban, hogy azért kaptad a szemet, hogy Istent lásd.
0: And the ears we have to listen to wisdom.
1: És a füledet azért, hogy a bölcsességet halld.
0: And with our mouths we shall chant the name of God.
1: És a szádat azért, hogy Isten nevét énekeld.
0: And with our hands we should give.
1: És a kezeink arra valók, hogy adjunk vele.
0: And when we will follow this.
1: És hogyha követni fogjuk ezt.
0: There will be in our heart a source of pure gold.
1: Akkor a szívünkben egy tiszta forrás fog megnyílni.

0: Sometimes, now we will sing Raja Dena Guru Sa.
1: Most a Raja Dena Guru Sa kezdetű bhajant énekeljük.
0: Sometimes I think there is still a lot of fear in us.
1: Néha azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok a félelem bennünk.
0: Even when we are disciples of a guru, of our living master.
1: Még hogyha az igazi mesterünk tanítványai vagyunk is.
0: And I'm thinking what we are fearful, why we are fearful.
1: És azon gondolkozom, hogy miért vagyunk félelemmel teliek.
0: The guru is only giving us practices where we can liberate us.
1: A guru megadja azokat a gyakorlatokat.
0: Where we can get rid of our fears.
1: Hogy hogyan szabadulhatunk meg a félelmeinktől.
0: He is giving us these practices.
1: Megadja nekünk ezeket a gyakorlatokat.
0: So that we are not caught in the fear and sorrows and troubles.
1: Hogy a nehézségek, a félelem és a bánat ne uralkodjon el rajtunk.
0: Why we have fear to lose that?
1: Amikor félünk attól, hogy elveszítjük.
0: Maybe it is fear what will be then.
1: Vagy hogy mi lesz azután.
0: When we change our now circumstances.
1: Amikor megváltoznak a jelenlegi körülményeink.
0: But why we have fear? Because he says you will be liberated, you will be free.
1: De miért is félünk, amikor ő azt mondja, hogy felszabadulsz majd.
0: No more troubles, no more sorrows.
1: Nem lesz több szenvedés, nem lesz több szomorúság.
0: So let this go.
1: Hagy menjen ez az egész.
0: Free yourself.
1: Szabadítsd fel önmagad.
0: And be one with God.
1: Mindenki Isten.
0: And I am showing you this way.
1: És megmutatom neked ezt az utat.
0: Just do it.
1: Csak tedd.
0: And one is to overcome this I, this ego.
1: És az egyik dolog, hogy felülemelkedjünk az egón.
0: And that is also that we can bow down to our Gurudev.
1: És a másik dolog, hogy lehajolhassunk a mesterünk előtt.
0: And please this vibration, this purity of your lotus feet should be your mercy to me.
1: Kérlek, légy kegyelmes hozzám és mutasd meg a lótuszlábadnak ezt a vibrálását.
0: Maybe even I don't want to be in the heaven or I want to have some powers also. I just want to be at your lotus feet.
1: Csak a lótuszlábaidnál szeretnék lenni. Nem kívánom a mennyeket, nem kívánok különleges erőket.
0: And we all know this when we are near to our Gurudev, we are so full of joy and everything is good.
1: Mindjárt tudjuk, hogy amikor a mesterünkkel vagyunk, akkor minden jó, olyan örömet érzünk.
0: Then we don't need anything.
1: Akkor nem nincs szükségünk semmire.
0: We are sucking this energy, this divine in.
1: Csak befogadjuk ezt az isteni valót, ezt az isteni energiát.
0: And then we are going home again.
1: És aztán újra hazamegyünk.
0: And then comes the normal life.
1: És aztán kezdődik a normális élet.
0: And then it goes.
1: És ez így megy.
0: And then we want to meet our Gurudev again.
1: És aztán újra találkozni szeretnénk vele.
0: And now we have this step.
1: És most itt vagyunk.
0: To go further.
1: Hogy tovább lépjünk.
0: We have all the tools, we have all the practices.
1: Megvan minden eszközünk ehhez, megvan minden gyakorlat ehhez.
0: Of course I'm bowing down to my Gurudev also only in myself inside.
1: Természetesen, hogy leborulok a Gurudevám előtt, ahogyan önmagam előtt és a belső lényem előtt.
0: And he is giving us this all that we can free ourselves.
1: És ő megadja nekünk mindazt, amivel felszabadíthatjuk magunkat.
0: And that's now our duty.
1: Ez a mi kötelességünk most,
0: to use that what
1: hogy használjuk
0: have.
1: Ezt, amink van.
0: To use that.
1: Felhasználjuk.

0: श्री दीप नारायण भगवान की जय। लांडज महाराज की जय।
1: Now we will, next bhajan will be Kyurakte ho parada hamse.
2: Most a Kyurakte parada hamse kezdetű bhajant énekeljük.
1: That means why you are hiding for in front of me. Why you are hiding? Why you are hiding?
2: Ami azt jelenti, hogy miért rejtőzködsz el előlem.
1: I'm full of love to your name.
2: Telve vagyok szeretettel a neved iránt.
1: But we know that it is not so easy. We have to overcome so many things in our inner world.
2: Tudjuk, hogy a belső világunkban sok olyan dolog van, ami nem könnyű felülemelkedni.
1: And for example, also for that it is so beautiful to chant bhajans.
2: Például olyan csodálatos énekelni, bhajanokat énekelni.
1: Bhajans are reaching our heart.
2: A bhajanok felemelik a szívünket.
1: And I always want to be at your lotus feet.
2: És én mindig a te lótuszlábaidnál szeretnék lenni.
1: It seems that you are very near.
2: Úgy tűnik, hogy nagyon közel vagy.
1: But on the other side, I cannot reach you.
2: De másfelől nem tudlak elérni téged.
1: Where are you hiding?
2: Hol rejtőzködsz?
1: I'm meditating.
2: Meditálok.
1: But still I cannot see you.
2: De mégsem láthatlak téged.
1: But finally,
2: de végül,
1: Mahaprabhuji says,
2: Mahaprabhuji azt mondja,
1: then I became one with you.
2: Amikor egyé válok veled.
1: Through the mercy of my Gurudev.
2: Gurudevám, kegyelme révén.
1: And there is nothing else existing.
2: És amikor semmi más nem létezik.
1: So I think this is also maybe it is not in the first time that we are so aware about this form of God.
2: Talán első pillanatban nem vagyunk Istennek ilyen formában a tudatában.
1: And we are practicing.
2: És gyakorlunk.
1: And we hope to reach something.
2: És reméljük, hogy valamit elérünk.
1: But we will reach it when we are overcoming the identification with our thoughts, feeling, physical body.
2: De akkor érjük el, amikor már nem azonosítjuk magunkat a gondolatainkkal, az érzéseinkkel és a fizikai testünkkel.
1: We have to overcome this identification.
2: Ezeket kell leküzdenünk, ezeken kell felülemelkednünk.
1: And then there can be nothing else, but then will be this oneness with divine.
2: És akkor semmi más nem lesz, mint a nem marad, mint az Istenivel való egység.
1: But of course we can always call God.
2: Természetesen hívhatjuk Istent mindig.
1: Because he should help us.
2: Mert segítenie kell nekünk.
3: Szintip Narayan Bhagavan ki jai. Szintip Narayan Bhagavan ki jai. Szintip Narayan Bhagavan ki jai.

0: si si vieš, ako naša parama sa našom džiguru Deva Kijaj.
1: Next bhajan we will chant is from Mirabai-ji. Tuma binare yonajai.
2: A következő Mirabai bhajanja, Tuma binare yonajai.
1: Always it is this longing which is immanent in us.
2: Ez a vágyakozás, ami örökké ott van bennünk.
1: We are searching this joy, this everlasting.
2: Keressük ezt a boldogságot, ami örökké tart.
1: To be safe.
2: Hogy megmeneküljünk.
1: To be in peace.
2: Hogy békében legyünk.
1: And not in ignorance.
2: És nem a tudatlanságban.
1: We are searching that.
2: Ezért keressük ezt.
1: And somehow the world is pulling us to outside.
2: Valahogyan a világ mindig kifelé húz bennünket.
1: But there is always changing.
2: De ott mindig minden változik.
1: We know that, but still we are hoping we find it there.
2: Tudjuk ezt, mégis mindig azt gondoljuk, hogy kívül fogjuk megtalálni a boldogságot.
1: But then the saints, they are telling us, no, go inside.
2: De a szentek azt mondják nekünk, hogy nem.
1: You will find everything in yourself.
2: Fordulj önmagad felé, és önmagadban fogsz mindent megtalálni.
1: And there is that what we are searching.
2: Ez az, amit keresünk.
1: And Mirabai, she was saying, I cannot live without you.
2: Mirabai úgy énekli ezt meg, hogy
1: you are my beloved one.
2: Te vagy az én szeretőm, és én nem élhetek nélküled.
1: Please come to me and give me your darshan.
2: Kérlek, gyere el hozzám, hadd láthassalak, add meg a darshanod.
1: When I cannot see you, I'm like a lotus without water.
2: Amikor nem láthatlak, olyan vagyok, mint a lótusz víz nélkül.
1: Or a dark night without moon.
2: Vagy a sötét éjszaka, amikor nem süt a hold.
1: Day and night I am restless.
2: Nappal és éjszaka nyugtalan vagyok.
1: I have so much pain in my heart.
2: Olyan sok fájdalom van a szívemben.
1: Even I don't want to eat.
2: Még enni sem szeretnék.
1: And in the night I cannot sleep.
2: És egész éjjel álmatlanul forgolódom.
1: And I don't know what I should say.
2: Nem tudom, mit mondhatnék.
1: I have so much longing.
2: Olyan sok vágyakozás van bennem.
1: Please, only you can solve my problem.
2: Kérlek, csak te oldhatod meg a problémáidat.
1: You are the beloved one of my heart.
2: Te vagy a szívem szerelmese.
1: Please don't hide yourself.
2: Kérlek, ne rejtsd el magad előlem.
1: Please be so merciful and come to me.
2: Kérlek, legyél kegyelmes és gyere el hozzám.
1: I am your servant from life to life.
2: Életről életre téged szolgállak.
1: And please give me this mercy that I can bow down in front of you.
2: Kérlek, hadd hajolhassak meg előtted.
0: Tipnanim Bhagwan ki jai. Si si vishagunda chaparama swarma shunjukuti ki jai.

0: Now there is coming beautiful bhajan written from Paramahamsa Matavanandaji, Holy Guruji.
1: És most egy gyönyörű bhajan következik, amit Holy Guruji írt.
0: Omkar Rachana Sarire.
1: Ez a címe Omkar Rachana Sarire.
0: And Holy Guruji is explaining that the whole creation is done or came out of Om.
1: Holy Guruji azt magyarázza, hogy az egész teremtés az Omból ered.
0: The saints, they know this secret of Om.
1: A szentek ismerik az Omnak ezt a rejtélyét.
0: And because they know that, they are living always in bliss.
1: És mivel tudják ezt, ezért örökké békében élnek.
0: They are always in Ananda.
1: Örökké boldogságban élnek.
0: And it is not because they know this intellectually.
1: És ez nem azért van, mert ők intellektuálisan tudják ezt.
0: But they are in their inner being that.
1: De ők a belső lényükben érzik.
0: And the inner being is this Om and is this bliss.
1: És a belső lényük az Om, ez az üdvösség.
0: It is in the consciousness.
1: Ez a tudatosság.
0: Om is the sound, the form of God.
1: Az Om az Isten formája és hangja.
0: And Om is light without shadow.
1: Az Om a fény árnyék nélkül.
0: Om is like the sky everywhere.
1: Az Om a mindenütt jelen lévő.
0: Eternal.
1: Örökké való.
0: Independent.
1: És mindentől független.
0: Not bound on anything.
1: Ami nem kötődik semmihez.
0: We get this information.
1: Ezt a tudást, információt.
0: Now we are listening.
1: Most megkaptuk és most halljuk.
0: And because we are so lucky that we are disciples of a master of our guru.
1: És mivel olyan szerencsések vagyunk, hogy a mesterünk tanítványai lehetünk.
0: And we have mantra.
1: És van mantránk.
0: And we have asanas and pranayam.
1: És megvan az asana és a pranayama.
0: And we know that we are eating healthy and pure food.
1: És tudjuk, hogy egészséges és tiszta ételeket eszünk.
0: We are somehow able to understand.
1: Valahogyan képesek vagyunk ezt megérteni.
0: Not only with these instruments of intellect.
1: Nem csak az intellektuális, az intellektussal,
0: or in our thoughts,
1: vagy a gondolatainkkal,
0: but by our practice,
1: hanem a gyakorlásunk révén.
0: It is revealing in ourself.
1: Ott van bennünk, felfedezzük önmagunkban.
0: Because with all our practices we are purifying our koshas.
1: Mert a gyakorlásunk révén megtisztítjuk a kósáinkat.
0: This living form.
1: Ezt az élő formánkat.
0: And then automatically we will be more in contact to this higher self.
1: És így automatikusan közelebbi kapcsolatba kerülünk ezzel a magasabb lényünkkel.
0: And this is eternal.
1: Ami örök.
0: Independent.
1: Független.
0: And it is consciousness.
1: És ez a tudatosság.
0: And then from this Om there is this division into gunas.
1: Az Omból ered a gunák megkülönböztetése.
0: This rajas, sattva, rajas, tamas.
1: A három guna a sattva, rajas és a tamas.
0: And there is developing the maya, the world.
1: És ezekből fejlődik ki a maya, a világ.
0: Out of these gunas.
1: Ezekből a gunákból.
0: And what we are, like Swamiji says often, we are like a fish thirsty in the water.
1: És mi olyanok vagyunk, mint ahogyan Swamiji mondja, mint a hal a vízben.
0: And all living beings are living in this Om.
1: És minden élőlény az Omban lakik.
0: As embodied beings.
1: Mint megtestesült lények.
0: And now all this knowledge, because

0: Consciousness has knowledge.
1: A tudatosságnak van tudása.
0: And all this knowledge is coming through this Om.
1: És mindez a tudás az Omból ered.
0: Om is this divine knowledge.
1: Az Om az isteni tudás.
0: And also the Vedas were written out of Om.
1: És a Védákat is az Omból írták.
0: So Om is this highest symbol of God.
1: Az Om Isten legfelsőbb szimbóluma.
0: And then Holy Guruji says, practice.
1: És azt mondja Holy Guruji akkor, hogy gyakorolj.
0: Repeat all together Om.
1: Ismételjétek együtt az Omot.
0: With this repetition of Om, the divine light will awaken.
1: Az Om ismétlésével felébred az isteni fény.
0: That's why we should constantly meditate on Om.
1: Ezért kell állandóan az Omon meditálnunk.
0: And all your worldly sorrows will be destroyed.
1: És akkor minden világi szenvedés le lesz rombolva.
0: And I was thinking, now in our Western world, yes, we have still this word in our Christian.
1: És most az jutott eszembe, belief. Hogy a nyugati világunkban, a keresztény vallásban is ott van ez a szó.
0: In for a very big church.
1: Egy nagyon, nagyon nagy templom.
0: In German we say Dom.
1: Amit németül azt mondjuk egy nagyon nagy templomra, hogy Dom.
0: The big church, no Dom.
1: Igen, a nagy templomot ugye úgy hívjuk, hogy Dom.
0: This is the house of God.
1: Ez Isten háza.
0: This is Om.
1: Majdnem Om.
0: And also this Amen. No, we say Amen in the church.
1: És amikor azt mondjuk az ima végén, hogy Amen.
0: The source is Aum, Om.
1: Az is olyan hangzású, mint az Om, Aum.
0: This is the basic of all.
1: Ez az, ahogyan az Om így mindennek ott van az alapja.
0: And all saints, all yogis, they keep this Om in their heart.
1: És minden szent és minden jogi az Omot a szívében tartja.
0: Without Om, your spiritual practice is senseless.
1: Om nélkül a spirituális gyakorlásod értelmetlen.
0: And we say also, Vishwa Guruji was telling something sometimes, when you repeat or you hear, listen to a mantra, which is not beginning with Om, it is not complete.
1: És Vishwa Guruji gyakran tanítja nekünk, hogyha egy olyan mantrát hallotok, ami nem az Om-mal kezdődik, az nem teljes.
0: And this also shows that we are disciples of a real divine master.
1: És ez azt is mutatja, hogy mi egy valódi mester tanítványai vagyunk.
0: Because he can give us this knowledge.
1: Mert ő átadja nekünk ezt a tudást.
0: He can give us this information.
1: Átadhatja nekünk ezt az információt.
0: Because he knows that.
1: Mert tudja.
0: Because he is one with that.
1: Mert egy ezzel.
0: Then just that now we do it into our practice.
1: És most csak a gyakorlásunkban nekünk gyakorolnunk kell.
0: And Holy Guruji says, through Om you come into Ananda.
1: Holy Guruji azt írja, az Om segítségével eléred az üdvel teljes boldogságot.
0: This is this divine vibration.
1: Ez az isteni rezgés.
0: All karmas will be purified.
1: Minden tettünk következményétől megtisztulunk.
0: What is a karma?
1: Mit jelent a karma?
0: That is something which is stored in me.
1: Ez valami olyan, ami bennem van eltárolva.
0: Maybe I'm not so conscious about that.
1: Lehet, hogy nem vagyok ennek tudatában.
0: But it is like a shadow.
1: De olyan, mint egy árnyék.
0: Something is closed in me.
1: Valami, ami el van zárva bennem.
0: There is my energy is not free.
1: Amikor az energiám nem szabad.
0: It's blocked, as we can say, no?
1: Mondhatjuk, hogy blokkolva van.
0: And when we are chanting mantras.
1: És amikor mantrákat zengetünk.
0: Because this is the highest divine energy.
1: Mivel ez a legmagasabb rendű isteni energia.
0: This will purify that. This will open these blocked energies.
1: Az fog minket megtisztítani és kinyitni ezeket a blokkolt energiákat.
0: It's very practical.
1: Ez nagyon, nagyon gyakorlatias.
0: We just have to do.
1: Csak tennünk kell.
0: Through the chanting of Om, you

0: neked, aki a megtestesült, a személyként megjelenő Om vagy.
1: And there in Hindi it's written Kahe Mata.
2: Szép napot kívánok, Kijai. Szívesen gondolsz abban, hogy most van egy jó idő, Kijai.

0: deepthani am bhagwan ki jai si si vishe gonda chapara maswam shunj gurudev ki jai
1: Now we will chant Juga Juga Jivo Maheshwarananda.
2: Most a Juga Juga Jivo Maheshwarananda kezdetű bhajant énekeljük.
1: Our Gurudev's guru, Paraman Swami Madhavananda, was writing this bhajan.
2: Ezt a bhajant Paramahansa Swami Madhavananda írta.
1: And he is explaining us.
2: És azt magyarázza el nekünk.
1: That our guru is incarnating since many lives.
2: Hogy a mesterünk sok-sok életen át inkarnálódott.
1: To bring us the teaching of God.
2: Hogy elhozza hozzánk az Istenről szóló tanítást.
1: He showers immortal blessings of Mahaprabhuji to us.
2: Mahaprabhuji végtelen áldásának záporát adja nekünk.
1: And Holy Guruji says it is a big luck to the land of India, Bharat.
2: Holy Guruji azt mondja, hogy nagy szerencse India földje számára.
1: That such a powerful, mighty soul incarnated.
2: Hogy egy ilyen erőteljes, hatalmas lélek inkarnálódott ott.
1: He removes all bad karmas.
2: Aki minden rossz karmánkat eltávolítja.

0: which are the source of the three kinds of sorrows.
1: Amelyek a szenvedés mindhárom formájának a forrásai.
0: These three tapas.
1: Ez a három tapa.
0: As the full moon,
1: mint a teli hold,
0: is cooling down heat,
1: ami lehűti a levegőt, a forróságot.
0: He develops with us bhakti.
1: Ő bhaktit ébreszt fel bennünk.
0: Devotion to God.
1: Az Isten iránti odaadást.
0: This connection to God.
1: Ezt az Istennel való kapcsolatot.
0: And I think that is a very important, a main thing what we were learning from our Gurudev.
1: És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ez a legfontosabb dolog, amit megtanulhatunk a mesterünktől.
0: In our Western world, we are always thinking we are separated from God.
1: A nyugati világunkban mindig azt gondoljuk, hogy el vagyunk különítve Istentől.
0: And he, God is somewhere.
1: Hogy valahol ott van Isten.
0: And we are here.
1: Mi pedig itt vagyunk.
0: But we are not one with that.
1: De nem vagyunk egy vele.
0: But our guru told us, no, it's not like that.
1: De a gurunk azt mondja nekünk, hogy nem, ez nem így van.
0: He gives us the knowledge that we can realize this.
1: Azt a tudást adja nekünk, hogy ezt felismerhessük.
0: We call it self-realization.
1: Ezt hívjuk önmegvalósításnak.
0: Or at the same God realization.
1: Vagy más néven Isten megvalósításnak.
0: And he gives us this knowledge.
1: És ő átadja nekünk ezt a tudást.
0: And he gives us the practice.
1: És átadja nekünk a gyakorlatokat.
0: And with that we can reach this highest.
1: És ennek segítségével elérhetjük ezt a legfelsőbbet.
0: He is above the world.
1: Ő a világ fölött áll.
0: And he is able to give us everything what we need.
1: És képes nekünk átadni mindazt, amire szükségünk van.
0: What do we need?
1: Mire van szükségünk?
0: Knowledge.
1: Tudásra.
0: This knowledge.
1: Erre a tudásra.
0: And we have it.
1: És megvan ez nekünk.
0: And now it's more and more up to us to use it.
1: És most ez tőlünk függ, hogy egyre jobban és jobban használjuk.
0: To get this responsibility to back to us.
1: Most rajtunk van a felelősség.
0: Of course we are connected.
1: Persze, kapcsolatban vagyunk.
0: Our Gurudev is everywhere.
1: Gurudeva mindenütt ott van.
0: But now we shall practice.
1: De most nekünk gyakorolnunk kell.
0: With this knowledge.
1: Ezzel a tudással.
0: To observe ourselves.
1: Megfigyelni önmagunkat.
0: And to realize that.
1: És hogy felismerjük ezt.
0: And he is showing us this path.
1: Megmutatja nekünk az utat.
0: And while he is doing.
1: És miért teszi ezt?
0: He does not need anything for himself.
1: Nem kér semmit cserébe önmagáért. Magának.
0: So with this he is showing us our real nature.
1: Ezzel feltárja előttünk saját valódi természetét.
0: And on the same time in our daily worldly life makes us independent.
1: És ugyanakkor a mindennapi életben pedig függetlenné tesz bennünket.
0: And Holy Guruji says Ma Prabhuji is always with our Gurudev.
1: És azt mondja Holy Guruji, hogy Mahaprabhuji mindig a mi mesterünkkel van.
0: And Holy Guruji says also, please let us overcome all circumstances.
1: És azt is mondja, hogy kérlek, hadd küzdjünk le minden nehézséget.
0: All trials.
1: Minden nehézséget.

0: Now we will chant Sonosaki Sataguru Garaya.
1: Sima Suno Sakhi Sataguru Aya.
0: And there I have a short translation from Vishwaguruji. Listen, my dear friend, my inner friend.
1: Hallgass rám, kedves belső barátom.
0: Today my Gurudev came to my house, into my door.
1: Ma Gurudeva eljött a házamhoz, az ajtóm elé.
0: And all my inner flowers, lotuses are opening.
1: És minden belső virágom, a bennem lévő lótusz kinyílt.
0: Each cell of my blood is full of bliss.
1: A vérem minden sejtje telve van boldogsággal.
0: Full love.
1: Szeretettel.
0: Because my Satguru

0: who has come.
1: Mert a Szatgurum eljött.
0: Blessed are those where the Satguru came for darshan.
1: Áldottak azok, akikhez eljött a Satguru.
0: And where he came for satsang.
1: És amikor elmegyünk a satsangra.
0: The worm will become a bee.
1: A kis rovar ilyenkor darázzsá változik.
0: And he offered us this knowledge, this spiritual knowledge.
1: Ő ajánlja föl nekünk ezt a spirituális tudást.
0: The verse of the life changed completely.
1: A világ, az élet teljesen megváltozik.
0: In one moment from the words of my Gurudev,
1: a Gurudevám szavainak hatására egyetlen pillanat alatt
0: it turns into gold.
1: A aranyjá változik.
0: And there is such a big difference to the value of my life before.
1: És olyan annyira különbözik már az életem attól, ahogy korábban folyt.
0: And that what was before, it's gone.
1: És mindaz, ami korábban volt, elmúlt.
0: If there is a bamboo tree growing in the sandalwood forest.
1: Hogyha van egy bambusz fa, ami a szantál erdőben nő.
0: So he will take this fragrance.
1: Az át fogja venni a szantál illatát.
0: When water is flowing into the Ganga river.
1: Amikor a víz a Ganga folyóba folyik.
0: It will also be Ganga water.
1: Az a víz Ganga vízzé válik. Ganges vízévé válik.
0: You will let go your past karmas.
1: Engedd el a múlt karmáit.
0: And also you will not identify anymore with your previous wishes.
1: És ne azonosítsd magad többé a korábbi kívánságaiddal.
0: When you will do like this,
1: ha így teszel,
0: you will become free from birth and death.
1: Akkor szabaddá válsz születés és halál körforgásától.
0: Lala Nanji, who wrote this bhajan,
1: Lala Nanji az, aki írta ezt a bhajan,
0: has offered his life to his master.
1: Felajánlotta életét a mesternek.
0: To Swami Deep.
1: Swami Deep.
0: Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji-nak.

0: Ja. Yes. Te ripiti omare harinama bina. Te ripiti omare harinama bina. This is from Guru Nanak.
1: Ezt a bhajan Guru Nanak írta.
0: And like all saints, they explain us that we should not lose our time.
1: És mint minden szent, ő is azt mondja nekünk, hogy nem szabad elvesztegetnünk az időnket.
0: And to repeat the name of the Lord.
1: És hogy ismételjük Isten nevét.
0: The time is passing.
1: Az idő eltelik.
0: That's why your mind should repeat the name of God.
1: Ez az, amiért Isten nevét kell az elmédben ismételned.
0: And we know that is the form of our mantra.
1: És tudjuk, hogy ez a mantránk egyik formája.
0: If we have the wish to come out of this circle of birth and death.
1: Ha megvan bennünk a vágy, hogy kikerüljünk a születés és halál körforgásából.
0: Or if we want to live a better life.
1: Vagy hogyha jobb életet szeretnénk élni.
0: With more consciousness.
1: Több tudatossággal.
0: More balanced.
1: Több egyensúllyal.
0: Healthy.
1: Egészségesen.
0: In mind, thoughts, feelings.
1: Az elménkben, a gondolatainkban, az érzéseinkben.
0: In intellect.
1: Az intellektusban.
0: In our whole being.
1: Az egész lényünkben.
0: Then we should not lose our time.
1: Akkor nem szabad elvesztegetnünk az időt.
0: And maybe you remember a few days ago, Mama Leleshvasvami Ganeshvapuri was telling us that it is written in Mahashiv Purana.
1: Talán emlékeztek rá, néhány nappal ezelőtt Maha Mandaleshvár Swami Gyaneshvár Puri mondta nekünk, hogy ez a Shiva Puránában van.
0: There is written that a human needs 1000 lives, good lives.
1: Hogy az ember, hogyha ezernyi jó életet él.
0: And after that he is starting with a longing for more.
1: És utána elkezd vágyakozni még többért.
0: Then he is starting to search something more than only the life.
1: Akkor elkezd keresni valami után, ami több, mint az élet.
0: Already 1000 good lived lives.
1: Már 1000 jó életet élt.
0: And then we start to search.
1: És akkor kezdünk el keresni.
0: For a sense.
1: Az keresni egy szentet.
0: If there is something more than only to live daily and.
1: Vagy valamilyen értelmet emögött. Hogy valami több is legyen.
0: Come and go.
1: Menjünk. Mint az, hogy jövünk és megyünk.
0: And I think that we are steps further.
1: És azt gondolom, hogy tovább kell lépnünk.
0: Because we could find a master.
1: Mert mestert kell keresnünk.
0: We ilyenkor. Found our guru.
1: Mi megtaláltuk a mesterünket.
0: Or other way around, it is said that the guru found us.
1: Vagy azt is mondhatjuk, hogy a mester talált meg bennünket.
0: But maybe it was like small birds in the nest.
1: De talán olyan volt ez, mintha kis madarak ülnek a hálóban.
0: They are opening the peaks when they are hungry.
1: A fészekben, és amikor éhesek, akkor kitátják a szájukat.
0: And mother or father is coming and giving food.
1: És akkor jönnek a szülők, és megetetik őket.
0: And I think it was in you also, not? We are searching.
1: Azt gondolom, hogy ez velünk is így volt, hiszen kerestünk.
0: And then we could find our Gurudev found us.
1: És így megtalált minket Gurudeva.
0: And Guru Nanak is telling in this bhajan, without the name of God,
1: Guru it is. Azt mondja ebben a bhajanban, hogy Isten neve nélkül.
0: It is like a bird without wings.
1: Olyan, mint a madár szárnyak nélkül.
0: Or an elephant without his trunk.
1: Vagy az elefánt az agyarak nélkül.
0: Without a wife, as a wife without her beloved husband.
1: Vagy a feleség a szeretett férje nélkül.
0: Or like a father without son.
1: Vagy az apa a fia nélkül.
0: Like this is a human without the name of God.
1: Olyan az emberi élet is Isten neve nélkül.
0: Like a waterfall without water.
1: Mint a vízesés, amiben nincs víz.
0: Or a cow without milk.
1: Mint a tehén, aminek nincs teje.
0: Or dry earth without rain.
1: Mint a száraz föld, amelyre nem hull eső.
0: Or a fruit tree without fruits.
1: Mint a gyümölcsfa, amelynek nincsenek gyümölcsei.
0: Like this is a human without the name of
1: olyan
0: God.
1: Az ember Isten neve nélkül.
0: Or like a body without eyes.
1: Vagy mint a test szemek nélkül.
0: And the night without moon.
1: Vagy az éjszaka hold nélkül.
0: A church without light.
1: Vagy a templom fény nélkül.
0: Or some learned one without the Vedas.
1: Vagy egy tanult ember, aki nem ismeri a Védákat.
0: Like this we would be without the name of God.
1: Ilyenekké leszünk, ha Isten nevével nem rendelkezünk.
0: And then the essence is,
1: és mi a lényeg?
0: This passion.
1: Hogy ez a vágy.
0: Anger.
1: Ez a harag.
0: Pride.
1: Ez a büszkeség.
0: Greed.
1: A kapzsiság.
0: Look at this.
1: Nézzetek erre.
0: Give it up.
1: És add fel.
0: Also jealousy.
1: Mint a féltékenység.
0: Give that up.
1: Ezeket add föl.
0: You are holy.
1: Hiszen szent vagy.
0: And that we can do.
1: És ezt megtehetjük.
0: When we feel this inside.
1: Hogyha érezzük belülről.
0: Then we can say no.
1: És azt is mondhatjuk, hogy nem. Azt mondhatjuk, hogy nem.
0: This I don't want.
1: Ezt nem szeretném.
0: Nothing can happen that makes me proud or
1: nem történhet
0: full
1: semmi,
0: of anger.
1: Ami miatt el kell, hogy öntsön harag. Vagy a féltékenység.
0: This I don't want.
1: Vagy a büszkeség. Ezt nem akarom.
0: I let that go.
1: Hadd menjenek el.
0: I will purify myself.
1: Meg fogom tisztítani
0: liberate
1: önmagam.
0: Myself from
1: fel fogom szabadítani önmagam ezektől.
0: Then
1: akkor
0: we will reach that.
1: Fogjuk elérni ezt.
0: Because in this world,
1: mert ebben a világban
0: nothing belongs to us.
1: Nem tartozik semmi sem hozzánk.

0: Sometimes there is some vritti.
1: Néha valamilyen vritti van.
0: And that everyone we have a good vrittis.
1: És mindannyiunknak jó vritti van.
0: But what is a vritti?
1: De mi a vritti?
0: I think this morning I said, you know.
1: Azt hiszem, ma reggel elmondtam, délelőtt.
0: Huh? Yes. So, first was
1: először.
0: Atha yoga anu. So we are very disciplined.
1: Mi nagyon fegyelmezettek vagyunk.
0: I can tell you one thing only.
1: Csak egy dolgot mondhatok.
0: It is not a joke.
1: Nem vicc.
0: So it is

0: did.
1: Azt mondják.
0: Not only I'm telling.
1: Nem csak én mondom.
0: But many people they are telling in Kumbh Mela.
1: Sokan mondják a Kumbh Mélán.
0: All many sadhus and this.
1: Sok sadhu és ilyenek.
0: In some conference.
1: Konferenciákon.
0: Where are different people from the other part of the world.
1: Ahol különböző személyek vannak a világ különböző részéről.
0: And so they tells to me.
1: Mondják nekem.
0: Either they make a joke.
1: Vagy viccesen.
0: Or just how to say saying politely.
1: Vagy udvariasan.
0: But others all cannot be like this.
1: De nem lehet mindenki ilyen.
0: And they said,
1: azt mondták,
0: they said, Vishwaguruji,
1: Vishwaguruji,
0: your disciples are very disciplined.
1: A te tanítványaid nagyon fegyelmezettek.
0: Very disciplined, very humble.
1: Nagyon alázatosak.
0: Everything.
1: Minden.
0: So, it is not joke.
1: Nem vicc.
0: They said, yes, yoga and daily life, bhaktas or the practitioners, they are very disciplined.
1: Azt mondták, a jóga minden nap életben baktái, tanítványai nagyon fegyelmezettek.
0: I said, yes.
1: Mondtam, igen.
0: Come and see us.
1: Gyertek, nézzétek meg.
0: When the ice cream is there.
1: Mikor ott a fagyi.
0: How is the discipline?
1: Hol a fegyelem?
0: So people they're really really they are telling good things about us.
1: Tényleg nagyon jó dolgokat mondanak rólunk az emberek.
0: Even in Indian airports.
1: Még az indiai repülőtér.
0: When they see this in yellow dress.
1: Repülőtéren, mikor látják a sárga ruhát.
0: Then they said, oh, is from the Vishwaguruji's bhaktas.
1: Mondják, ezek Vishwaguruji baktái.
0: Yeah, many, many.
1: Sokan.
0: And also, really, our bhaktas, our practitioners, our all these, our Europeans, Indian, I cannot tell you anything.
1: A mi baktáink, gyakorlóink, az európaiak, az indiaiakról nem mondhatok semmit.
0: Also, there, they have a good reputation for. No one is going to selling there somewhere and sitting in the restaurant and drinking Coca-Cola and this and that.
1: És jó hírük van, hogy nem árusítanak dolgokat, nem ülnek éttermekben, Coca-Colát iszogatva ilyenek.
0: Except one.
1: Kivéve egy.
0: Gyanéspuri.
1: Gyanéspuri.
0: Yes. I know.
1: Tudom.
0: That's why I'm telling.
1: Azért mondom.
0: Because Gyaneshwar is listening now.
1: Mert Gyaneshwar Puri hallgatja.
0: Yes. When I'm few days in Jaipur ashram.
1: Mikor néhány napot Jaipur ashramban vagyok.
0: The Gyaneshwar Puri very nervous.
1: Gyaneshwar Puri nagyon ideges.
0: Because he represents all Europeans.
1: Mert ő képviseli az összes európait.
0: So they are all very good. Gyaneshwar is really very very nice.
1: Mindannyian nagyon jó, Gyaneshwar tényleg nagyon kedves.
0: So it is okay.
1: Rendben.
0: So vritti.
1: A vritti.
0: The whole things what I telling you about vritti.
1: Mindaz, amit mondok a vrittikről nektek.
0: And the vritti have two way.
1: Két útja van a vrittinek.
0: One is the discipline by parents

0: and teachers and friends.
1: Az egyik a szülőktől, tanítóktól, barátoktól származó fegyelem.
0: So first is the parents.
1: Elsők a szülők.
0: And parents can only teach what they know.
1: A szülők csak azt tudják megtanítani, amit ők tudnak.
0: So this is a big problem now.
1: Ez nagy gond most.
0: And second, it is by nature.
1: A második pedig a természetből adódó.
0: It has this vritti, very nice.
1: Ennek nagyon jó a vrittie.
0: So vritti is what you are doing. You have good food to eat.
1: A vritti, amit csinálsz, van jó ételed enni.
0: But after eating this and that, and then you go outside to eat some ice cream.
1: De evés után elmész valami fagyit enni.
0: Or eat somewhere restaurant something.
1: Vagy egy étterembe valamit.
0: So it means that you were not content to eat your food, what your wife or mother was cooking for you.
1: Tehát nem voltál elégedett azzal az étellel, amit feleséged vagy anyád főzött.
0: So that is a vritti.
1: Ez vritti.
0: And in the vritti, someone who is doing purposely, and somebody does not know how to do or why.
1: A vrittiben benne van az, amit valaki tudatosan csinál, vagy amit nem tudja, hogy hogyan, miért.
0: Long time within this 40 years.
1: Hosszabb idő alatt, ebben a 40 évben.
0: So Krishnanand's wife.
1: Krishnanand felesége.
0: You know. So, Yeah. So the Krishnanand's wife, she gave one joke. Hungarian joke.
1: Mondott egy magyar viccet.
0: So now there is a vritti. That vritti is not your mistake.
1: Ez a vritti nem a te hibád.
0: So there is one company.
1: Van egy cég.
0: And in this company there are about 150 employers.
1: Körülbelül 150 alkalmazott.
0: And as a traditional, once a year, they give one party for the Christmas.
1: Évente egyszer hagyományos karácsonyi partit tartanak.
0: And of course, for Christmas Day, everyone would like to stay at home.
1: Persze karácsony napján mindenki otthon szeretne lenni.
0: So from the 1st December, people already begin to give the party for friends and this and that.
1: Tehát ezért már december 1-től elkezdik a partikat, a karácsonyi partikat, a barátok meg ilyesmi.
0: It's okay.
1: Rendben.
0: And on that day,
1: azon a napon,
0: the owner of the company,
1: a cég tulajdonos,
0: is a very nice person.
1: Nagyon kedves ember.
0: And he said, please come with your partner.
1: Azt mondja, gyere a partnereddel.
0: Good. So that one man and his wife was invited.
1: Egy embert és a feleségét is meghívtak.
0: And she was very happy.
1: A nő nagyon örült.
0: Of course, everyone will take good dress and this and that.
1: Persze mindenki szép ruhát vesz föl, ilyesmi.
0: And there was big tables.
1: Nagy asztalok voltak.
0: And everywhere people were sitting.
1: Mindenhol ültek az emberek.
0: So one couples and then second couples, at this side couples, that all.
1: Párokban.
0: And they serve very nice dinner.
1: És nagyon finom vacsorát szolgáltak fel.
0: Very nice.
1: Nagyon finomat.
0: And round 10 o'clock then it was goodbye. Bye bye.
1: És körülbelül 10 órakor azt mondták, hogy viszlát.
0: People were all very happy, very nice eating and so on.
1: Mindenki nagyon örült, finom volt az étel, ilyesmi.
0: And this couple, they had 3 children at home.
1: Ennek a párnak 3 gyereke volt otthon.
0: And grandparents.
1: És nagyszülők is.
0: So children were waiting.
1: Vártak a gyerekek.
0: They are very curious.
1: Nagyon kíváncsiak voltak.
0: Parents, they ask about how eating was.
1: Megkérdezték, milyen volt a kaja.
0: So the parents, grandparents were sitting.
1: Ott ültek a szülők, a nagyszülők.
0: Children was sitting.
1: Meg a gyerekek.
0: And said, mother, mother, how was good eating?
1: Anya, anya, milyen volt az a finom étel?
0: How was the food?
1: Milyen volt az étel?
0: And said, yes, food was all enjoyed.
1: Igen, nagyon élvezetes volt.
0: And how did you taste and how was mother, mommy, mother?
1: És te hogyan ízlelted meg, anya?
0: Said, oh, it was horrible.
1: Szörnyű volt.
0: Why?
1: Miért?
0: Because beside me was sitting one man.
1: Mert mellettem ült egy férfi.
0: And this one man, when he want to look in his plate,
1: mikor a tányérjára akart nézni,
0: his looking is like that, eyes.
1: Így nézett a szemeivel.
0: So always it goes to the other plate.
1: Tehát, hogy mindig a tányérból, másik tányérból vett.
0: His plate remained empty. Oh, no, full.
1: Az ő tányérja érintetlen maradt.
0: I begin to eat.
1: Én elkezdtem enni.
0: And he comes to eating.
1: És ő meg kivette az ételt.
0: So this was a joke of the Amritanand from Krishna's wife long ago.
1: Ezt hosszú idővel ezelőtt mondta ezt a viccet Amritanand.
0: And if not, you can ask her.
1: Megkérdezhetitek.
0: And where she told, I know that.
1: És azt is tudom, hol mondta.
0: Anyhow.
1: Akárhogy is.
0: So, always there is people have a happiness, everything, good things.
1: Ahol emberek vannak, boldogság, jó dolgok.
0: So, the vritti and also that our humbleness and our good wishes for them all.
1: A vrittik, az alázat és a jó kívánságaink mindenki számára.
0: So citta vritti nirodha. Through this we can
1: ezáltal elérhetjük
0: proceed further.
1: Hogy tovább fejlődjünk.
0: You have read the Patanjali Yoga book.
1: Olvastátok Patanjali Yoga könyvét.
0: You have our yoga book.
1: A yoga, mi yoga könyvünket.
0: And very soon our dear Radhaji from Vienna.
1: És hamarosan a mi kedves Radhaji Bécsből.
0: Will bring from my lectures beautiful also the book.
1: Az én előadásaimból egy új könyvet csinálsz, szépet.
0: So what is a vritti?
1: Mi a vritti?
0: So the vritti is very important.
1: Az nagyon fontos.
0: So similarly, you know that we have to complete about the atma.
1: Hasonlóképpen be kell fejeznünk az atmával.
0: Oneness.
1: Az egység.
0: I told already.
1: Már elmondtam.
0: That there is only one. There is no two.
1: Csak egy van, nincsen kettő.
0: And that is. Yeah, that's why Guruji said one in all and all in one.
1: Ezért mondotta Guruji, hogy egy mindenben, minden egyben.
0: we are like

0: fog which we see,
1: de ez a köd, amit látunk,
0: it is very fine little like stones.
1: Az picike cseppekből áll, mint kövecskékből.
0: And this is only they are red, round.
1: Kör alakúak.
0: And when it goes higher, we call it ocean, the what you call the cloud.
1: Mikor följebb emelkedik, felhőnek hívjuk.
0: And this cloud is just like a gas.
1: Ez olyan, mint egy gáz, ez a felhő.
0: Very light, very light.
1: Nagyon könnyű.
0: And we all know that aeroplane is going through, and there's no any problem.
1: Tudjuk, hogy keresztül megy rajta a repülő, gond nélkül.
0: But there is also tiny drops.
1: De az is picike cseppekből áll.
0: And then again comes together.
1: És aztán ismét összeállnak.
0: And according to environment.
1: És a környezettől függően.
0: The clouds coming down and becomes beautiful. This fine drops becomes big drops.
1: Lejjebb ereszkednek a felhők, és a picike cseppekből nagyobbak lesznek.
0: And sometimes big hails like this.
1: És néha ilyen nagy jegek.
0: When that happens,
1: mikor az történik,
0: then aeroplane is also a little bit damaged.
1: Akkor a repülőgépet is picit megrongálja.
0: And we too.
1: Meg minket.
0: So don't think, I will now wash my hand.
1: Ne gondold, hogy most ezzel megmosom a hajam.
0: Drop by drop.
1: Cseppenként.
0: So one monk said.
1: Azt mondta egy szerzetes.
0: That stone by stone.
1: Kőről kőre.
0: And day by day.
1: Napról napra.
0: I will build it, my temple.
1: Felépítem a templomomat.
0: Nemchurch came very, very late.
1: Nagyon messzire mehet.
0: It was unnamed temple.
1: A templom.
0: But the church, it maybe it is a other language.
1: A templom más nyelven.
0: Doesn't matter.
1: Nem számít.
0: Main thing is a church should be.
1: Fő az, hogy templom legyen az.
0: People made with so much love and devotion.
1: Az emberek annyi szeretettel, odaadással csinálták.
0: With humbleness.
1: Alázattal.
0: Devotion to the Jesus or the Maria.
1: Alázat Jézus Mária iránt.
0: And now we are not even capable to take care of the church.
1: És most még csak gondját se bírjuk viselni a templomoknak.
0: So the day will come.
1: Eljön a nap.
0: One day everything will change.
1: Amikor minden megváltozik.
0: It is a pity.
1: Kár.
0: But they cannot take care of the church and they are selling.
1: Nem tudnak vigyázni a templomokra, és áruba bocsátják.
0: In England itself, how many churches are there for sale?
1: Csak Angliában mennyi templom van eladó?
0: And in the winter,
1: télen,
0: it's so cold.
1: Annyira hideg van.
0: So no one can have heating or anything.
1: Senki nem tud fűtést csinálni, ilyesmit.
0: I think government should do.
1: Azt hiszem, a kormánynak
0: kellene. At least temples, mosque and church, etc. At least they should provide water and electricity and heat, you know.
1: Legalább a templomoknak, mecseteknek kellene biztosítaniuk az elektromosságot, a vizet.
0: At least we could do for Jesus at least that much.
1: Legalább ennyit tegyünk Jézusért.
0: So Jesus is already going in very high divine

0: consciousness.
1: Jézus már nagyon magas isteni tudatra jutott.
0: And some other is preparing.
1: És valaki más készülődik.
0: And that will be in that way that there will be no necessary to heat anything.
1: És az úgy lesz, hogy nem lesz szükséges fűteni semmit.
0: So in this way what we all
1: ilyen módon mi mind
0: coming today. So the one drop
1: jövünk
0: becomes
1: ma.
0: Very big drop.
1: A kis cseppekből nagyok lesznek.
0: And these big drops are falling on the earth.
1: A nagyobb cseppek leesnek a földre.
0: And drip, drip by drip it becomes the flowing the water.
1: És a cseppekből folyóvíz lesz.
0: And this little water becomes little creek.
1: Abból egy picike víz ér.
0: And into the ocean.
1: És azután
0: with the big rivers and so.
1: Azután nagy folyók és az óceánba.
0: And again in the ocean.
1: És megint az óceánban.
0: So it is was from the ocean.
1: Benne volt az óceánban.
0: Travel through the high speed.
1: Keresztül utazott az egész magas téren.
0: There is till 10,000 11,000 meters the clouds up.
1: 10 kilométer, 11 kilométer magasra mennek a felhők.
0: I have my this machine telephone.
1: Van ez a gép a telefon.
0: So always I'm thinking how high I am now.
1: Megmutatja, milyen magasan vagyok.
0: But then there's a only blue sky.
1: De ott csak kék ég van.
0: But what I want to tell this.
1: Amit akarnék mondani, az.
0: It is a stone by stone.
1: Körről körre.
0: And day by day.
1: Napról napra.
0: So drip by drip.
1: Cseppről cseppre.
0: This water will come again.
1: Ismét jön a víz.
0: Into the ocean.
1: És belejut az óceánba.
0: Sometimes rains directly fall into the ocean.
1: Néha közvetlenül beleesik az eső.
0: Or in the Sahara.
1: Az óceánba, de
0: or in the forest.
1: Vagy a Szaharába, az erdőbe.
0: Who knows?
1: Ki tudja.
0: And it rain falls where it will.
1: Oda esik az eső, hova esik.
0: And so when it's raining here.
1: Mikor itt esik.
0: Then it doesn't make any differences.
1: Nem tesz különbséget.
0: This water will be for this tree, for the grass.
1: Hogy a fának vagy a fűnek.
0: The canalization.
1: Csatornába.
0: Everything.
1: Mindenhova.
0: Because the rain does not make differences.
1: Mert az eső nem tesz különbséget.
0: It's equal for all.
1: Egyenlő mindenkinek.
0: But when this karma is there.
1: Mikor karma van jelen.
0: Where what it will happen.
1: Hogy hol mi történik.
0: But sooner or later.
1: De hamarosan.
0: One day it will come to that ocean.
1: Előbb-utóbb belejut az óceánba.
0: Similarly, 8.4 million different creatures.
1: Hasonlóan a 8,4 millió különböző élőlény.
0: Now somebody said, now in this generation there are more different creatures.
1: Valaki azt mondja, hogy ebben a generációban különböző élőlények vannak.
0: But many died, that not anymore existing.
1: De sok kihalt, azok már nincsenek.
0: So replacing always.
1: Mindig cserélődik.
0: So it means that everyone have the essence of the God or divine,
1: ez
0: whatever.
1: Ez azt jelenti, mindenkiben benne van az Isten lényege.
0: That God what we call.
1: Az az Isten.
0: They are also drip by drip.
1: Amit, ahogy mi hívjuk, ők is cseppről cseppre.
0: So there are two kinds of God for me.
1: Számomra kétféle Isten van.
0: This holy saints.
1: Ezek a szentek.
0: Or we call incarnations.
1: Akiket inkarnációknak hívunk.
0: But it's still in the form.
1: De ők még formában vannak.
0: Now the Kali avatar.
1: A Kali avatar.
0: I'm waiting.
1: Arra várunk.
0: Will he just appear?
1: Csak megjelenik.
0: Or will be from the mother.
1: Vagy anyából.
0: Jesus was also from the mother.
1: Jézus is

0: anyából született.
1: All Krishna, Rama, etc. All.
0: Mindezek Rama, Krishna, stb. Mind.
1: Only one csak, is Svayambhu.
0: Csak egy Svayambhu.
1: So he have no mother and no father.
0: Ő neki nincs apja és anyja.
1: So sometimes people make a joke.
0: Néha az emberek viccelnek.
1: And ask you question.
0: Kérdést tesznek fel.
1: And if you can answer this.
0: Ha ezt meg tudod válaszolni.
1: Then I can tell yes you are yogi.
0: Akkor azt mondom igen, jogi vagy.
1: Someone tells this and that and that.
0: Valaki ezt mondja más azt.
1: Me ask also they. One question.
0: Ez a kérdés.
1: So I said, of course.
0: Azt mondtam, persze.
1: It is not so cheap.
0: Nem olyan olcsó.
1: It needs lot of money.
0: Sok pénzre van szükség.
1: Then I will tell you.
0: Aztán mondom meg.
1: The bird or egg.
0: Hogy a tyúk vagy a tojás?
1: That it means you don't want to tell or you don't know.
0: Ez azt jelenti, hogy nem akarod megmondani, vagy nem tudod.
1: I said I have.
0: Azt mondtam, nekem van.
1: And that I will not tell you.
0: De nem mondom el neked.
1: Because it becomes very cheap.
0: Mert nagyon olcsó lesz.
1: But to you I will tell you.
0: De nektek elmondom.
1: So, yes.
0: Igen.
1: What was the first?
0: Mi volt az első?
1: The bird or the egg?
0: Tyúk vagy a tojás?
1: Or other creature?
0: Vagy valami más lény?
1: And that is only one.
0: Ez csak egy.
1: Svayambhu Shiva.
0: Svayambhu Shiva.
1: Neither mother.
0: Sem anya.
1: Nor father.
0: Sem apa.
1: Only he himself manifested himself in this whole world.
0: Csak ő maga nyilvánította meg magát ebben az egész világban.
1: So, it was the Svayambhu.
0: Ez volt a Svayambhu.
1: And then eggs produced.
0: És aztán so készült first, a tojás.
1: First is Shiva.
0: Első Shiva.
1: And so, you are also Svayambhu.
0: Te is Svayambhu vagy.
1: Yes, you are all Svayambhu.
0: Ti is mind Svayambhu vagytok.
1: When you will get your son or daughter?
0: Mikor fiad lányod lesz?
1: If you didn't come from the sky.
0: Az nem az égből jött.
1: But it is from your mother, father.
0: Hanem anyától, apától.
1: But that was beginning is from Svayambhu.
0: De a kezdet a Svayambhu volt.
1: So you can say yes.
0: Mondhatod, igen.
1: Who was the first?
0: Ki volt az első?
1: Who was it?
0: Ki volt?
1: Shiva.
0: Shiva.
1: So, similarly, that Shiva, that's Vritti, that is from the Shiva itself.
0: Hasonlóan az a Shiva, az a Vritti, Shivától magától van.
1: So, big ocean, you know, we know the ocean is around our earth.
0: Hatalmas az óceán, körül fogja az egész földet.
1: And my father used to say.
0: Apám szokta mondani.
1: This is a lid on the cooking pot.
0: Hogy a fedél a fazékon.
1: And pot is big.
0: Nagy edény.
1: Water inside boiling or this.
0: Benne forra víz.
1: And this is one lid.
0: És a fedő.
1: And the middle of this lid
0: fedő közepén
1: is for her holding. One angle or what is that? So
0: what a fogó a közepén.
1: And this whole cover, the lid,
0: az az egész fedő,
1: is the ocean.
0: Az óceán.
1: And this little button there.
0: És az a kis gombocska.
1: That is the earth.
0: Az meg a föld.
1: So, we are very little.
0: Mi nagyon picik vagyunk.
1: And ocean is very much.
0: És nagyon nagy az óceán.
1: Hold your hands above the ocean.
0: Tartsd a kezed az óceán fölé.
1: And from your water give one drop on your palm.
0: És tegyél egy csepp vizet a tenyeredbe.
1: Here down is the water.
0: Lent víz van.
1: That is Shiva.
0: Az Shiva.
1: And this one drop is Jiva.
0: Az az egy kis csepp, a Jiva.
1: Jiva means soul.
0: Azt jelenti lélek.
1: Our soul.
0: A mi lelkünk.
1: Our life Jiva.
0: A mi életünk Jiva.
1: So, below is the ocean.
0: Lent az óceán van, Shiva.
1: And this is Jiva.
0: És ez a Jiva.
1: Now, if this drop,
0: ha ez a csepp,
1: falls into the ocean,
0: beleesik az óceánba,
1: then this Jiva becomes Shiva.
0: Akkor ez a Jiva Shivává válik.
1: We are like a Shiva.
0: Válik. Mi olyanok vagyunk, mint Shiva.
1: Now, in this language, Shiva is in Sanskrit or the Hindi language.
0: Ez, hogy Shiva, Sanskrit, Hindi nyelven.
1: But many other countries,
0: de sok más ország,
1: they have different name.
0: Különböző neve van.
1: Name is different.
0: Más a név.
1: But reality is one.
0: De egy a valóság.
1: In our village or in city,
0: a városunkban, falunkban,
1: how many people, everyone have names, this and that.
0: Mindenkinek van valami neve.
1: But in reality,
0: valójában,
1: you are one of this country in this is village.
0: Mindannyian ugyanannak a falunak, városnak vagytok a lakói.
1: And that's why duality is there where we are still separate.
0: Ott van a kettőség, ahol még külön váltak vagyunk.
1: But everything in a body is the same.
0: De minden egy a testben.
1: And always everywhere in whole countries people said the color of the blood is everywhere same.
0: És mindig azt mondják az emberek, minden országban a vérszíne mindenhol egyforma.
1: And so we have to come and therefore we know we are very tiny, tiny drop of the fog.
0: El kell jussunk, és tudjuk, hogy mi csak egy nagyon pici cseppje vagyunk a ködnek.
1: Or heavy rain.
0: Vagy egy nagy eső.
1: Or the hail.
0: Vagy jég.
1: Or whole river flowing into the ocean.
0: Vagy egy egész folyó, ami folyik az óceánba.
1: So, there is also in Mahaprabhuji's book, it is said.
0: Mahaprabhuji könyvében áll.
1: And he said that the whole forest is burning.
0: Ég az egész erdő.
1: And there's one little mesh stick.
0: Van egy pici gyufa.
1: This little mesh stick or the whole fire is burning there.
0: Ez a kis gyufa ég, vagy az egész erdő?
1: It is the same.
0: Ugyanaz.
1: It is not a quantity, but quality.
0: Nem a mennyiség, hanem a minőség.
1: And that's why the Agni Dev.
0: Ezért Agni Dev.
1: Agni. And this Agni.
0: Ez az Agni.
1: There's a fire burning in the ocean, or in the forest.
0: Ég a tűz az erdőben.
1: But sometime in the ocean, fire is burning.
0: De néha az óceánban ég a tűz.
1: It's stupid.
0: Hülyeség.
1: But it is.
0: De tényleg.
1: Because in a very big tanker.
0: Mert egy nagyon nagy tankhajó.
1: The petrol came out.
0: Kifolyik az olaj.
1: And now this is on the surface.
0: És most ott van a felületen.
1: And fire is burning.
0: És ég a tűz.
1: We said, oh, in the water, fire is burning.
0: A vízben tűz van, ég.
1: So it is. One day you don't know where you will be on the fire.
0: Nem tudod, hol kerülsz egy nap tűzbe.
1: And now you also have fire in our body.
0: most is

0: most tűz van a testedben is.
1: And you have so many different quality of the fire in your body.
0: Különböző fajta tüzek vannak a testedben.
1: Many.
0: Sokféle.
1: So this is a fire and that's why the fire tattva.
0: Ez a tűz elem.
1: So doesn't matter if it's a little fire or big fire, it is the fire.
0: Nem számít, hogy kis tűz vagy nagy, az tűz.
1: Jata Agni. That is when you are hungry.
0: Mikor éhes vagy.
1: Something burning in the stomach.
0: Valami ég a gyomorban.
1: That is called Jata Agni.
0: Ezt hívják úgy Jata Agni.
1: Hunger.
0: Éhség.
1: And when is it really sometimes a little child when he's hungry?
0: Mikor egy kisgyermek éhes.
1: The stomach is fire inside.
0: Tűz van a gyomorban.
1: Cries till mommy gives the milk.
0: Sír, amíg az anya tejet ad.
1: So the mother will give the milk.
0: Anya tejet ad.
1: And child will not cry because he get quickly the liquid.
0: És a gyerek nem sír, mert gyorsan folyadékhoz jut.
1: So many different kind of fire we have in our body.
0: Sokféle különböző tűz van a testünkben.
1: In our brain.
0: Az agyunkban.
1: In our thoughts.
0: Gondolatainkban.
1: Many things.
0: Sokféle dolog.
1: So, other animals also.
0: Más állatok szintén.
1: And this tree have also.
0: Meg a fa is.
1: So this fire element is everywhere.
0: A tűzelem mindenhol van.
1: Similarly water.
0: Hasonlóan a víz.
1: Etc.
0: És a többi.
1: So we are all one.
0: Mindannyian egyek vagyunk.
1: And that what we said, Sri Guru Atma, Paramatma, Mahatma, Purushottam, Sakal Jagke Antarjami, Characharike Atma, which I told already many times.
0: Amit már sokszor elmondtam.
1: Nabha Rupa Vyapo Satyapo.
0: Nabha.
1: Sky.
0: Az ég.
1: Nabha Rupa. Now, what is the rupa?
0: Mi az a rupa?
1: The form.
0: A forma.
1: Now, which form?
0: Milyen forma?
1: The real form is only the sky.
0: Az igazi forma csak az ég.
1: Above the clouds.
0: A felhők fölött.
1: Only the sky, nothing else.
0: Csak az ég, más nincs.
1: So, Nabha Rupa.
0: Nabha Rupa.
1: So, what is your form? Beauty, what is your form?
0: Mi a te szépséged, formád?
1: You are that equal as the endless universe.
0: Te egyenlő vagy, mint a végtelen univerzum.
1: Nabha Rupa, Satya Apo. And that is the truth.
0: Ez az igazság.
1: And you are the truth.
0: Te vagy az igazság.
1: The truth, what we are searching is within us.
0: Az igazság, amit keresünk, bennünk van.
1: But vrittis, there are at the Patanjali said.
0: A vrittik, ahogy Patanjali mondja.
1: So, citta vritti nirodaha. So, this is, we shall understand.
0: Meg kell értsük.
1: Within ourselves.
0: Magunkon belül.
1: Satya apho. So you are your atma within thyself, that is the truth.
0: Te vagy az atma magadon belül, ez az igazság.
1: What are you searching?
0: Mit keresel?
1: Moku kahan tu dhunde bande main to tere paas mein. Sufi bhajan is there.
0: Ez egy sufi bhajan.
1: Moku kahan tu dhunde bande? Where are you searching me?
0: Hol keresel, oh my engem, friend? Kedvesem.
1: Moku kahan tu bande bande main to mere paas mein. I am within.
0: Belül vagyok.
1: I am in the forest.
0: Az erdőben vagyok.
1: But it is in my heart.
0: De a szívemben.
1: Moku kahan tu bande so bande bande main to tere paas mein. Khojoge to pal bhar mein. If you really will search me,
0: ha tényleg keresel engem,
1: to within a second,
0: egy pillanat alatt,
1: within myself, my atma,
0: bennem, az atmám,
1: and that is a one,
0: ez egy.
1: So there are the all truth is in those great saints, what they gave such a poems and in written books is not enough.
0: Minden igazság benne van ezekben a költeményekben a nagy szentektől, a leírt könyvek az nem elég.
1: You can change many things in your book.
0: Sok mindent változtatni lehet a könyvben.
1: Now in my book, when it's finished, then you will print again new, and you will write many things inside.
0: A könyvemben, miután ki van nyomtatva, újra ki lehet nyomtatni és megváltoztatni sok mindent.
1: But in Bhagavad Gita, no one can change.
0: De a Bhagavad Gita-ban senki nem tud változtatni.
1: You cannot change.
0: Nem lehet.
1: And if you change, it is wrong.
0: Mert ha megváltoztatod, rosszá válik.
1: That is it.
0: Ennyi.
1: So that truth, Atma, is within ourselves.
0: Az az igazság, az Atma belül van bennünk.
1: Vimala Chetan Atma. And so this Vimala Chetan, it is
0: a Vimala Chetan.
1: Beauty. And Chetan, the awaken.
0: Chetan, a felébredt.
1: And that is Atma.
0: Az Atma.
1: Dun dhyan age agam jage dun.
0: Duna.
1: Not Duna. Again you make mistake.
0: Megint hibát csinálsz.
1: You should, in that way you should pronounce that language.
0: Úgy kell kiejteni ebben a nyelvben.
1: Yeah. Duna. Dun means your concentration.
0: Ez a koncentráció.
1: Your meditation.
0: A meditációt.
1: You are. And it is your complete oneness there.
0: A teljes egységed benne van.
1: You don't see anything.
0: Nem látsz semmit.
1: You are completely in oneness.
0: Teljesen az egységben vagy.
1: Duna is a fireplace.
0: Az egy tűzhely.
1: A Duni is also a fireplace.
0: A Duni az is tűzhely.
1: But Duna, a Duna is different.
0: Az más.
1: Dun dhyan. Dun and dhyan. Now, most in this dun,
0: ebben,
1: your dhyana is there, meditation is
0: benne
1: there.
0: Benne van a gyánád, a meditációd.
1: Dun dhyan age,
0: gyana.
1: Agam jage. And then you will awake there.
0: Ott ébredsz fel.
1: And so that is called that Adi Anadi.
0: Ezt hívják úgy, Adi Anadi.
1: Adi and Anadi.
0: Adi és Anadi.
1: Adi is endless and endless.
0: Adi az a végtelen.
1: Adi Anadi. And that is in one. Adi Anadi.
0: Adi Anadi egyben van.
1: And there is all creations, everything in this part we can searching.
0: Az egész teremtés és minden, amit keresünk.
1: Vimal Chetan Atma. Vimal. Mal means impurity.
0: Mal az a tisztátalanság.
1: And Vimal is purity.
0: Vimal a tisztaság.
1: When Vimal is very pure, very clean.
0: A Vimal az nagyon tiszta.
1: So your, our Atma is very pure.
0: Az Atmánk nagyon tiszta.
1: Doesn't matter who is who you are here.
0: Nem számít ki kicsoda.
1: Doesn't matter what behavior you have.
0: Nem számít milyen viselkedése
1: but
0: van.
1: But that Atma is very pure.
0: De az Atma az nagyon tiszta.
1: And your Atma is, we can give little example, is not 100%.
0: Lehet egy kis példát adni, nem 100%-os.
1: Now, in the highway.
0: Az autópályán.
1: Or any road.
0: Vagy valami úton.
1: And it is night.
0: Éjjel.
1: And you have light from your car.
0: Az autó lámpája.
1: Now there is one some kind of chemical.
0: Van valamilyen vegyi anyag.
1: So it's a reflecting.
0: Ami tükröz.
1: It looks like something jewel.
0: Úgy néz ki, mint valami ékszer.
1: And if you put the light off,
0: drága kő, ha kikapcsolod a lámpát, nincs semmi ott.
1: So there is a light to light.
0: A fény a fényhez.
1: And similarly, that is our atma is like that, as long as our jiva in our heart.
0: Az atmánk ilyen, amíg a jivánk benne van a szívünkben.
1: The jiva and jivatma, this both will go away.
0: A jiva és a jivatma mindkettő elmegy.
1: Then only remains here body.
0: Csak a test marad itt.
1: Then doesn't matter what they will do.
0: Nem számít, mit tesznek vele.
1: That it.
0: Ennyi.
1: So we are one.
0: Mi egyek
1: when
0: vagyunk.
1: One, God is by with us. God sees everything what you are doing.
0: Isten mindent lát, amit teszünk.
1: Doesn't matter if you are sleeping or running or diving anywhere. God knows everything.
0: Nem számít, hogy alszol vagy futsz vagy búvárkodsz, Isten mindent tud.
1: And now someone said today,
0: valaki azt mondta ma,
1: that in this telephone,
0: ebben a telefonban,
1: you can talk, how are you?
0: Belebeszélhetsz, hogy vagy.
1: But the big brothers are looking in this, what you are talking.
0: De a nagy testvér figyeli, hogy mit beszélsz.
1: So that is atma.
0: Ez az atma.
1: And jivatma.
0: És a jivatma.
1: God sees everything.
0: Isten mindent lát.
1: Purity.
0: Tisztaság.
1: So purity and impurity.
0: Tisztaság és tisztátalanság.
1: So our atma is pure.
0: Az atmánk az tiszta.
1: Vimala chetan. Chetan means ever and ever awaken.
0: Chetan azt jelenti, hogy mindig éber.
1: Doesn't matter, body is sleeping.
0: Nem számít, hogy alszik a test.
1: Body is drunken.
0: Vagy hogy részeg.
1: But atma is always there.
0: De az atma mindig jelen van.
1: And that we cannot, jise na sastra kate na agni jalave bujhave na pani na mrityu mitave. All these five elements cannot destroy this jivatma.
0: Mindez az öt elem nem tudja szétrombolni ezt a jivatmát.
1: And so what you will say and we write that
0: azt mondjuk, leírjuk.
1: Jise sastra kate na agni. We were singing today, no?
0: Énekeltük ezt ma.
1: They wrote for me something.
0: Írtak nekem valamit.
1: But I've forgotten. When they forget, then I forget also.
0: Mikor ők elfelejtik, én is elfelejtem.
1: Chetan Atma. So always we are coming to the Atma.
0: Mindig az Atmához jutunk.
1: Parse pranam age pravanam. Parse pranam age pratit ho adhyatma. So,
0: tehát?
1: Beyond everything.
0: Mindenen túl.
1: And that it is evidence.
0: Ott van a bizonyíték.
1: Wherever you will go.
0: Bárhova mégy.
1: There is evidence.
0: Van bizonyíték.
1: Pravan age. So wherever we will go.
0: Bárhova megyünk.
1: Pratit ho adhyatma. Everywhere you will have the reflection of the atma in everyone.
0: Mindenhol, mindenkiben ott van az atma visszatükröződése.
1: Pratit ho adhyatma. Niradhar ho adhar ho. Niradhar. Adhar, niradhar.
0: Adhar és niradhar.
1: We are not based on anything.
0: Mi nem vagyunk semmin alapulva.
1: That atma is not based on anything.
0: Nem alapozódik semmire.
1: Is only for some times here in the body.
0: Csak egy időre van itt
1: niradhar
0: a testben.
1: Niradhar ho adhar ho. And that adhar is from the supreme highest or atma.
0: És ez az adhar a legfelsőbb atma.
1: Adhar ho aisa ho avichal atma. And like that
0: hasonlóan
1: is the atma.
0: ilyen az atma.
1: What is that atma?
0: Mi az az atma?
1: Avichala atma. Avichala.
0: Avichala.
1: Chal and avichala.
0: Chal és avichal.
1: Chal means movable.
0: Chal azt jelenti mozdítható.
1: Avichal is unmovable.
0: Avichala mozdíthatatlan.
1: Avichal, and that is avichal. Avichal means unmovable.
0: Mozdíthatatlan.
1: Atma.
0: Az atma.
1: Alak deva ajab seva. And therefore it is said alak deva.
0: Azt mondják alak deva.
1: Alak puriji.
0: Alak puriji.
1: It has been coming in the Guruji's, Mahaprabhuji's many times coming with the alak puriji.
0: Guruji-nál,
1: Mahaprabhuji-nál alak deva.
0: Sokszor jön alak puriji.
1: That highest the god, that alak puriji.
0: Alak puriji a legmagasabb Isten.
1: Alak deva ajab seva. Ajab means
0: ajab.
1: It's very undescribable.
0: Leírhatatlan.
1: We can't describe.
0: Nem tudjuk leírni.
1: That is alak puriji.
0: Ez alak puriji.
1: Alak seva, ajab seva, brahma bheva atma. Because the alak puriji is the brahma bheva atma.
0: Mert alak puriji.
1: Brahma bheva.
0: Brahma bheva.
1: He is one with the brahman.
0: Egy brahmannal.
1: The brahma bheva atma. So he is one with that brahman.
0: Egy azzal a brahmannal.
1: Sun se ho par prabhu. Shun. Shun means.
0: Shun azt jelenti.
1: That there's no any sound, there's nothing. Shun.
0: Semmi hang.
1: No any sound.
0: Nincs hang.
1: Then comes the other sound.
0: Aztán jön a másféle hang.
1: And so when we go far and far and far.
0: Messzire megyünk.
1: Then this, our earth.
0: A földünk.
1: There is no any sound we can hear anything from us.
0: Már nem hallunk semmilyen hangot a földről.
1: Then comes the second level.
0: Aztán jön a második szint.
1: Then it goes very far as Om.
0: Nagyon messzire megy, mint Om.
1: Om karbindu sayuktam nityadhayanti yogina kam dam mokshdam ceva Om karaya namo namah. After that is a Om.
0: Azután van az Om.
1: And after that, because that becomes Trinity.
0: Azután kezdődik a háromság.
1: But after this, again the Om still will go further.
0: Azután még mindig tovább megy az Om.
1: And that's why it's called Om Shiva.
0: Az ezért mondjuk, hogy Om Shiva.
1: Om Shiva. That time,
0: akkor,
1: that Om,
0: az az Om,
1: merges and comes as the Shiva.
0: Beleolvad, és az lesz a Shiva.
1: And so this is Alak Puriji's
0: tehát ez
1: glory.
0: Alak Puriji dicsősége.
1: Brahma bheva atma, sunya se ho par prabhu. And therefore prabhu,
0: tehát prabhu,
1: sunya se ho par prabhu. So what we call the sunya, nothing.
0: Amit sunyának hívunk, semmi.
1: Beyond that sunya,
0: túl azon a sunyán,
1: is that jiva, this atma, that great saints or deva devis, they are alak puriji.
0: A nagy szenteken túl alak puriji.
1: Sakshi shuddha atma, and that is evidence.
0: És ott a bizonyíték.
1: A very pure.
0: Nagyon tisztán.
1: Is that atma.
0: Az az atma.
1: Then all our sin and first suffering, everything is behind.
0: Minden bűn és szenvedés hátra marad.
1: We take one fruit.
0: Van egy gyümölcs.
1: And we squeezed. And juice comes out.
0: Kinyomjuk, kijön a leve.
1: Rest remains out.
0: Marad a száradék.
1: Similarly, all our mistakes, our sin, this, all will be there.

0: Hasonlóan az összes hibánk, bűnünk.
1: In dark, dark night.
0: Mint a sötét éjjel.
1: Suddenly the sun comes out.
0: És akkor hirtelen fölkel a nap.
1: And then pure light and sun only.
0: Tiszta fény és csak a nap.
1: Similarly we all are like that.
0: Hasonlóan mind olyanok vagyunk.
1: But it is time to come and go on this path.
0: De időbe telik ezen az úton járni.
1: Sunyasyo par prabhu sakshi sudatma dhar dhyan soham muni mohan. In to achieve this,
0: elérni ezt,
1: dhar dhyan, meditate always, concentrate always,
0: mindig meditálj, koncentrálj,
1: soham mantras,
0: soham mantra,
1: finally you have to come soham,
0: végül el kell jussd a
1: sohamhoz. So means you, ham means I,
0: so te, ham én,
1: soham, soham, soham, soham, soham, ham, soham, so. It turns back.
0: Visszafelé megy, visszafordul.
1: Soham, soham, soham, soham, soham, soham, soham, soham, ham, soham, ham, so, soham, ham. Mahaprabhuji's beautiful bhajan.
0: Mahaprabhuji szép bhajanja.
1: And one poem.
0: És egy költemény.
1: In Mahaprabhuji's book.
0: Mahaprabhuji könyvében.
1: Dhar dhyan soham muni mohan. That muni means
0: az a muni azt jelenti,
1: silent,
0: csendes.
1: Often I said, we should make mauna.
0: Gyakran mondom, hogy mauna legyen.
1: We can do the mauna. You can maximum 5 seconds.
0: Ti maximum 5 másodpercig tudtok.
1: Then vritti is going completely.
0: Aztán jönnek teljesen a vrittik.
1: So it's not easy to go to the muni.
0: Nem könnyű.
1: Muni means who can come to oneness.
0: Muniban lenni, ami eljuthat az egységhez, aki.
1: It's not easy.
0: Nem könnyű.
1: So we said, I said once to Guruji.
0: Azt mondtam egyszer Guruji-nak.
1: If I cannot be so silent.
0: Ha nem tudok annyira csendes lenni.
1: Then at least you should know, Guruji, that I'm always thinking on you.
0: Legalább tudd az, Guruji, hogy mindig te rád gondolok.
1: So this is also for me silent.
0: Ez számomra a csend.
1: Sukh rup se sahaj dhyatma. And that one is a very happy.
0: És az nagyon boldog.
1: Pleasant.
0: Kellemes.
1: Sukha. Always life is the very pleasant life.
0: Az élet mindig nagyon kellemes.
1: Because sukha.
0: Mert sukha.
1: There is no word in these languages.
0: Ezekben a nyelvekben nincs erre szó.
1: And what is in these languages which is not in this language.
0: Ami abban a nyelvben, ami van, az nincs ebben.
1: So, bhavasuk se tare atma, guru deep ho, no, atma, sukarup se sehajudharatma, guru deep ho pranam shayar, and therefore say, O Gurudev Mahaprabhuji.
0: Ezért, O Gurudev Mahaprabhuji.
1: You are the sire. And sire is like an ocean.
0: Te vagy, olyan vagy, mint az óceán.
1: But something more than that.
0: De több még, mint ennél is.
1: You dig a whale, water whale.
0: Ásol egy kutat.
1: And there's only little water.
0: Csak kevés víz van.
1: But we take water constantly, we are pumping out.
0: De állandóan szivattyúzzuk kifelé.
1: But water is coming there under.
0: De mégis mindig jön víz.
1: That throat and that is sire.
0: Az a forrás a sire.
1: That is it.
0: Ez.
1: So

0: धर ध्यान सोहम मुनि मोहन सुख रूप से सहज ध्यात्मा गुरुदीप हो प्रणाम सायर महाप्रभु जी इज दैट वन
1: महाप्रभु जी ऑस
0: आप ही परम आत्मा ओ महाप्रभु जी
1: ओ महाप्रभु जी
0: यू आर दैट परम आत्मा
1: ते वाज़ ऑस अ परम आत्मा
0: दिस इज प्रेयर
1: ez egy ima
0: request
1: egy kérés
0: and giving this oneness
1: és megadja azt az egységet
0: surat kar dhyan dharsi and to those who will surat yani concentration
1: és azoknak akiknek megvan a koncentráció
0: dhyan dharsi that you will meditate
1: hogy meditálsz
0: all vritti is different
1: minden vritti más
0: you will get everything
1: megkapsz mindent
0: come Gurudev said, just come.
1: Gurudev azt mondja, csak gyere.
0: If you become angry or something and you go away,
1: ha mérges vagy elmész,
0: and I don't feel I didn't get anything from Guruji,
1: nem kapok semmit Gurujitól.
0: What do you want from Guruji?
1: Mit akarsz Gurujitól?
0: You should give something to Guruji.
1: Neked kellene adni valamit Gurujinak.
0: But that what you need,
1: amire szükséged van.
0: It is not in that way.
1: Az nem úgy van.
0: It is more and more Guruji will give purification and he knows that you are the best and it will come everything to you.
1: Guruji egyre jobban tisztít, ő tudja, hogy te a legjobb vagy.
0: Surat kar guru dhyan darsi.
1: És minden eljut
0: Therefore,
1: hozzád. Tehát?
0: Meditate on Gurudev.
1: Tehát meditálj Gurudevám.
0: Bhav dukh se tari atma. Then, of course,
1: aztán persze,
0: bhav dukh, bhava is the samsara, this world.
1: Bhava is a samsara, ez a világ.
0: So, bhav dukh se tari atma. Dukha means again, the troubles.
1: Dukha megint a bajok.
0: Tari atma, you will swim over the ocean.
1: Átúszol az óceánon.
0: Shivanand bole aarti. And therefore, the Shivananji of Mahaprabhuji's disciple from Chotikhatu.
1: Tehát Shivananji Mahaprabhuji tanítványa Chotikhatuból.
0: And Gurudev Nirgun Mahatma. And he said, Gurudev is a nirguna, not a saguna.
1: Azt mondja, a Gurudev nirguna, és nem sarguna.

0: I must press it with my hand because I cannot add the flower to the upper part.
1: És már előre elkészítettem a túró tölteléket.
0: And I prepared the cottage cheese.
1: Ez pedig egy csésze túróhoz.
0: It's 1 cup of cottage cheese.
1: Egy mokkáskanál, vagy teáskanál cukor.
0: 1 teaspoon of sugar.
1: Egy vaníliás cukor.
0: Vanilla sugar.
1: És citrom héreszelve.
0: And some lemon peel.
1: Ebből 2 fogok készíteni, és az egyik oldalát rá fogom hajtani, arra felmutatom inkább, hogy a kamera is jól lássa.
0: I will prepare now 2 pieces.

0: ha olyan túrót sikerül vásárolni otthon, ami egy kicsit hígabb, tehát nem ez a szemes, akkor búzadarát kell beletenni, hogy ne folyjon ki.
1: If you manage to buy some cottage cheese which is too soft, then you can add some semolina so that it doesn't flow out.
0: Jól lenyomkodom és kialakítom a formáját a derejémnek.
1: I press out and I create the shape of my roly-poly.
0: Középen elvágom, és hogy szép legyen a formája, egy kicsit villával mindjárt a helyére igazítom.
1: I cut the unnecessary parts and then with the fork I create the shape again.
0: Ugye fontos, hogy jól beragadjanak a szélek.
1: It's important that the filling doesn't come out.
0: És egy kicsit villával lenyomkodom, hogy szebb legyen a mintája.
1: And I create the patterns with the fork.
0: A másikat is. És ezt fogom frissen kisütni olajban.
1: And I will fry it in oil.
0: Megnézem közben, hogy van a leves.
1: At the same time I check how the soup is going.
0: Ebbe bele is lehet tenni a csipetkét. Ennek a levesnek körülbelül egy óra hosszáig kell egyébként főzni. Most azért nem főzöm egy óra hosszáig, mert csak 20 percünk van, de megmutatom, hogy helyezem bele a csipetkét.
1: And now I add the noodles. Usually it's good to boil this soup for 1 hour, but now I show how to put in the noodles.
0: Egy kicsit össze keverem, hogy feljöjjenek jól a textéről.
1: I mix them up a little bit so that they don't stuck on the cloud.
0: És hogyha úgy ítélem meg, hogy kevés a leve a levesnek, akkor még öntök hozzá egy kis vizet, mert ez el fogja szívni. Ennek most elég jó sok leve van.
1: And if the soup doesn't have enough juice, then you should add some more water because the noodles will suck it.

0: Kicsit följebb veszem a lángot.
1: I use a bit bigger flame.
2: És ilyenkor már nem fedem le, hanem hagyom, hogy jól fölzubogjon a leves.
1: And now I don't cover, just I let it boiling nicely.
2: Közben meggyújtom a tüzet az olaj alatt.
1: In the meantime, I make fire under the oil.
2: Annyi olajat már hevítek, hogy jól ellepje a tésztámat.
1: I use as much oil that covers my noodle properly, my lollipoli.
2: Érdemes ezt is kiszedni egy papírra, hogy a fölösleges olajat lecsöpögtesse róla, felszívja róla a papír.
1: And when it's dry, it's worth putting it on a piece of paper so that it sucks the unnecessary oil.

0: Jól fel kell hevíteni az olajat, ezt úgy tudom visszaellenőrizni, egy picit tésztát beledobok.
1: No, you should be really hot. You can check it by putting in a little dough.
0: És ha feljön a tetejére, akkor készen van az olajam, ez még nem jött fel.
1: When it comes up to the top of the oil, then it's hot enough.

0: Okay. És érdemes egyenként belehelyezni, hogy jól át tudjon minden oldalra sülni.
1: And it's trying them one by one, so that it fries properly.
0: A forró levet beleteszem, és mindkét oldalát ropogósra sütöm.
1: I fry both sides till it becomes crunchy.
0: Közben mindjárt elkészült a leves is.
1: And the soup is also ready.

0: szépen elindult fölfelé. És onnan lehet látni, hogy jó a tészta, hogy már a szódabikarbonától egy kicsit felfújódik.
1: When the lollipop is ready, then from the baking soda it becomes a bit bigger.
0: És akkor fordítom meg, amikor már teljesen felfújta az egyik oldalát a sütés.
1: And when one side is completely big, then I turn it to the other side.

0: Akkor jó a tésztám, olyan kis világos barnás színe van.
1: It should have light brown color.
0: Ezt kiveszem, lecsepegtetem. Beleteszem a másikat is.
1: And suck out the unnecessary oil.
0: Érdemes jól lenyomogatni a szélit, hogy nehogy fölnyíljon, mert ez egy picit majdnem fölnyílt az előző.
1: It's worth pressing the sides very much, because it's not good when it opens up.
0: Ez lesz a jó. Ilyennek kell lenni az olajnak, az előbb még nem volt elég meleg az olaj.
1: The oil should be like this.

0: És ilyen hólyagosnak kell lenni, akkor lesz jó ropogós.
1: And when it has bubbles on the surface, then it will be nicely crunchy.
0: Ez tökéletes. Kiszerem, hogy ez is lecsöpögjön.
1: Again, I suck out the unnecessary oil.
0: És jött a tálalás.
1: And now I serve the food.
0: Én már előre elkészítettem egy levest. Ebből fogok most föltállalni, mert ez teljesen, ez egy óra hosszáig főtt. És egészen más a színe, mint annak, amelyik még csak félig van megfőve.
1: I prepared before another soup. It was boiling for 1 hour and it has totally different color.
0: Ilyen szép narancssárgás, pirosnak kell lenni eredetileg.
1: It should have this orangish red color.

0: és elkészült az elején, és egy kicsit lecsöpögött róla az olaj, akkor még egy kis vaníliás cukorral meg lehet szórni.
1: When the lollipop is ready and you can decorate with some more vanilla sugar.
0: És lehet lekvárral, vagy cukros tejföllel tálalni.
1: You can serve it with jam or with sweet cream.
0: Köszönöm szépen mindenkinek, jó étvágyat! Hariom!
1: Thank you and good appetite for everybody! Hariom!